a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, én pedig hozok egy rádió egy DJ-t, akinek pár napja volt a 4. házassági évfordulója. Ki ő? Igen, DJ Metzger Viki, akinek az igazi mai slágerében most Nagy Bogi és Miss Moody segített. Ők közösen hozzák ezt a kedvencet, az Éden, amit már is indított.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza, ez a

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indít.

0: Rádióegyet, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Csak itt a Rádió Egyen. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami picit nekem olyan, mintha az Oroszlán Királyból lenne az eleje, mutatom. Tényleg, ott is a betétdal így kezdődik, de imádom, két ó, Turn the Lights Off itt a rádió egyen.

5000 forintért. Eszlebbe se benni a focis játékokban. Én viszont az újabb nagy kedvencet indítottam már. Bibi Rexa, Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Így gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki nem tudja, hogy most mit csináljon, nem álmos, hogy éppen munkában van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként, ezek a bolygók is a leglátványosabb lesz. A Radio1.hu nélünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, Radio1.hu. Én pedig Alex Kenji már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble-é, amit indítok itt a Radio1-en. Bumble-é.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsék, akiknél újra játék! Akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az évelején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel 4 óra után elő mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlen beleragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joe Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünktől az igazi mai sláger, Joe Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer. Itt a rádió.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültünk az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620 311 111, itt lehet jelentkezni, főleg az

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: myself go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Döntés született a devizahitelesek ügyében, kevesebb pénzt vihetnek haza a képviselők, rögzíteni a cipzár elvet az új KRESZ. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében, felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a felülvizsgálat. Nem csak kevesebb pénzt, kevesebb plusz juttatást is kaphatnak a képviselők, elfogadta az országgyűlés a bérek és frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja mostani mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobil költségek pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke beszélt.
3: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra. Csütörtökön napközben keleten, észak-keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő. Visszaesik a hőmérséklet, 26-27 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szak folyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreg méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Július 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet, Cash

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égünk, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. 6-tól tehát Balázsék, addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy eső, de 29 fok, holnap eső, de 26, csütörtökön eső, de 24, pénteken napsütés, de 23. Most egyelőre legalábbis ez az előrejelzés. Ha minden igaz, akkor viszont hétvégére megint 24-25 fok eső mentesen, és még ha egy picit ezt feljebb tornázódik addig, akkor na, egészen rendben lesz ez. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 000 forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit? Kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: azért én izgulok. Én örülök, hogy részt azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég.
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a

0: történik?
1: Ez már a repülőgépen volt.
0: Repülőgépen? Nem. Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
1: és ott
0: persze.
1: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
0: Az nem védi meg?
1: Hát nem, hát azt az mondja, egy másodperc a tátán.
0: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez ilyen odaadott csuvárdeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
2: Pizsomát?
0: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
1: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
0: Az megmarad.
1: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
2: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
0: A kávét?
2: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
0: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
2: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy ez csak...
0: Igen, veszély van abban a pillanatban, hogy a teknősnek a fejbe húzódik a páncélba, igen, és eltűnik.
2: Igen, nem most kapja.
1: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
2: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
0: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
2: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
0: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
1: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
2: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
0: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
1: Ugyanaz, csak lent.
0: Atya úr is.
2: Nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
1: De az átültetés is fáj. Meg
2: hát
1: után,
2: de csak kicsit,
1: de nem lesz
2: ki kell
1: olyan.
2: Bírni, de utána már jó lesz.
0: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
1: Jó, jó fejek.
2: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
0: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
1: egyébként nem működik a szerszám.
2: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
0: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefám voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
2: Epeműtét, 2010.
1: Az már gyerekkor.
0: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
1: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
2: Főleg lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
2: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
2: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vágyésod,
2: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
0: a lábtérről. És azok kalapács ujjaid vannak?
2: Addig is azok voltak.
0: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
2: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
0: Téged nem lehet fölökni.
2: Nekem nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
0: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjai.
2: Erkélyről még visszafogok rajta.
0: Olyan, mint a denevér.
2: Igen.
0: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
2: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
1: Az meg nem látszik.
0: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
1: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
0: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
1: A körmöm alatt, ugye az igen? első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
0: És dobta a nagykést.
1: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Aha. Azóta érdéketlen itt.
0: És ott ide is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
1: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
0: Tényleg full érzékeny?
1: Full.
0: Ne
2: érzed. Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
1: Jó, mikor nyalogatjátok már.
0: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülés.

0: ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért leesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
1: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végül normálisan helyre tették.
0: Kiegyenesedett a kis ujjad.
1: Igen. Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van.
0: Arcok. Ah,
2: nagyon szerettem.
1: Ezt apámban is csinálták. Amúgy.
0: Ez minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
2: Herpes.
0: Nekem csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na, mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
0: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
1: Nem tudom, melyik új az?
2: Melyik
1: az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
0: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
1: Gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha bőrű át megy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmben. Nein!
1: Késztől csak így
0: szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált és behozott egy pikádot.
1: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
0: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltözte, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
0: Van egy ilyen kis
3: gombakezeden. Ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
3: Azt emöldököm még, azt hiszem, az egyik.
0: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gábölgyi. Az egy kicsit Gábölgyi.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyi, a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
1: Na mondjad nekem, mit van.
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek. Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre, ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztani.
0: Igen.
4: Meg így lehajolta. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezem.
0: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. Én
1: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésben, hogy elhasalt vele.
0: De várjál,
1: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a bőrbe.
0: És az összes,
1: tehát amit el tudsz képzelni, az beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsolt a csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt. Anyád ránézett, azt mondta, jó, oké, na, a kis betadén, jó van, mennyi, aztán izé, csinál tovább.
1: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a melbimbóm, és nem, mindjárt elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de az nem hagyott ilyen külsőre, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a
2: folyosón.
1: Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szizek, anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy nem, hogy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
0: Gyerek idő.
1: Igen, de akkor anya fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbog, és a többi, és a többi. Ja, mindegy.
0: 3 éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
1: Oh, ne!
0: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanúgy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd a senkinek.
0: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó.
1: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és így felakasztott a szemébe.
0: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
1: Semmi olyan nem lett, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
0: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihető. Gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük
1: el. Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy akkor amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
1: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mit történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legújabbot.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy településen. Újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és a nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza.
2: A velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek.
1: Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatási javítása a cél. Mint elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Majdnem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, mindössze 5 az unióval kapcsolatos kérdést kellett megválaszolniuk. A nyertesek összesen 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak főképp vonattal, de busszal, komppal, sőt kivételes esetekben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Hatalmas földrengés rázta meg tegnap a Fülöp-szigeteket, a 7,8-es erősségű rengésnek több áldozata és több száz sérültje lehet. A katasztrófában épületek omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki. A földrengés károsultjainak megsegítésére szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. A délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra.
0: Közlekedési hírek.
1: Dolgoznak a 4-es főúton Becsés átkerési szakaszán, a főutca és a Magyar utca kereszteződésénél. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor Balázsék!
1: Itt vagyunk gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van, bocsánat. Jó reggelt, akkor
2: hello.
1: Újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk, Feri.
3: Hello, szevasztok.
1: Jó reggelt. Gyerekek, itt vagyunk kedden. Egy gyönyörű bolygó együttállásnál, nem tudom, látjátok? Nézitek?
4: Mi állt együtt?
1: Mit? Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
4: Igen.
1: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek. És úgy néz ki, mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távolság lenne a Földtől. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van. Nagyon-nagyon szép.
2: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
1: nagyon. Én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
2: információt. Szoktál esténként ülni és nézed?
1: Én nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép. Napnyugta után nézd fel a gyerekkel az égre, neki is tök nagy élmény. Ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlük is.
3: Távolság csak elérő.
4: Hogy van ez?
1: Ja, most berúgtatok. Ettől a hírtől berúgtatok.
4: Ú, mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
2: Nem, hogy meghallgassuk véletlenül.
1: Nem.
2: Kaptál?
1: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom miután, azt most nem hallgatjuk meg. Igazából. Szóval, hogy, na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam.
4: Az ott baj, lesz. Hogy nem bírom megvárni a naplementét, tehát én majomkor nem fekszem aludni.
1: Nem, addigra befröccsözöl.
4: Befröccsözök, iszik már gyere.
1: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
4: Csak a gyúrás?
1: Csak a fehérje?
2: Jó, az én edzőm beteg.
1: Na.
2: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsalja egy másik edzőjét.
4: Meghát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet,
2: aki lázasodni mert.
4: Aki beteg már lenni, amikor te vagy a partnere, igen. Hát kikérem magamnak.
1: Nagyon láttam az edződet.
2: Az enyémet?
1: Hát közös sztoriban megnéztem, és az edződet aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt-azt?
2: Hát figyelj,
4: erős. Ki, aki tud.
2: Figyelj, az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
1: Petivel beszélnem kéne. Elértem a terhelésem határát.
2: Úgy érzem,
1: hogy maximálisan vagyok 3 év után. Itt az ideje egy kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretném felhívni a személyedződet.
2: Szerintem nyugodtan gyere.
1: Jó, jó volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
2: Na látod? Hát észnek
1: mi van a pult felül, és mi van a pult alól?
2: Hát nagyon jó fej. És van ugye a lányom, akit meglátok, akkor mindig így dobálni szokott, és ugye már nagy, hát 6-7 éveseket nem szokták dobálni, és akkor így kérdez, csak ránéz, és hogy na, mehet? A lányom csak így felmelekezett, csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
4: Ezért jó az erős ember a háznál. 6-7 éves, figyelj, 18 lesz a lányod még.
2: Abban biztos, hogy ilyen, hogy meg dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, annak verekszik oda ki?
1: Nem tudom, mi történik.
4: Egyébként, ha lenne, akkor
1: esetleg érzed, hogy
4: elgondolkodnál rajta?
1: Kinyisson Bali patikája?
2: Nagyon megnézni, mert ugye vastagyakú Balit. Tudod, azért, de úgy,
1: nem, három gyerekek, szín. Nem úgy, hát ezt már nem úgy kell. Pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztot följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a tesztot, a anabolikus szteroidot segbe. Nem erre gondolok, csak finoman, egy pici,
2: mint a mi időnkben.
1: Igen, mint a ti időtökben. Gyógyszertári minőségű tesztoszteron. Csak
4: jó,
1: egy picit.
4: Ha mégis kell kevés. Az oltás, én megcsinálom neked. Ide fölfekszel.
2: Reggelente én mindig vagyok neki. Igen. De van olyan, hogy mit tudom, hogy megkapod a tesztoszteron, és akkor nagyon kannos leszel tőle.
1: Ha biztos vannak ennek hatásai, kicsit megemeli a tesztoszteron szintedet, kicsit többet edzel, erősebb vagy, jobb formában vagy. Tehát azért ez nem úgy illegális. Tehát kicsit belenyúlsz a biológiába. De nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal. Évekbeli cuccokám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
2: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
1: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
4: Vagy mi van, ha magasabb?
3: Sebastian Balázs vagyok!
1: Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be gyökerek.
2: És megint a Balázs, mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá. Igen, és
1: a tüdös lennék.
2: És hogy ez is meg, és mindenkinek rácsapna a seggére.
3: Mi a felikém? Na mi van? Rámírogatunk!
1: Na mi van? Hát az, de kis csiroska vagy így a gyűlögészít ebben a fólóban. Welcome!
2: Én ezt nagyon szeretném. Én hozzájárulok ehhez.
1: Jó, szólni fogok, ha megy a kúra, jó?
2: Szerintem jó, hogy
3: Zsűl, cicám, gyere csak ide!
2: Nagyon szeretem.
1: Ezzel szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kis ingerékenyebb leszek, hogy kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogén nem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arudjatok, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dal, és zokogok a kocsiba. Úgyhogy... úgyhogy...
2: Valaki, de pörpör rére bünteti magát.
1: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval, igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni. Kis Bors írta nekünk, hát szerencsés, hogy igen.
2: Hát lehet, hogy lányom úgy is PCO se van, tudod. Úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek vannak, most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjebb ez a hormon eltolódás, hát nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van. És ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
1: Aha.
2: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit megvan emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végül is megvan ennek a előnye.
1: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
4: Jó, ha látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
1: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
2: Ez a glutamintól csak a feneked nő?
1: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még rá egyébként. EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
2: De ki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, ilyen szekrény, és akkor, ústam, na mind, ezt elfelejtettem, és csak az arcába szólja.
1: Nem képzeld ennél sokkal jobban sem, mert bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozba ott vannak a különböző cuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
4: De mozsárba örlöd előtt?
1: Nincs örlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. De fölszívja a szervezetet, megint a szénhidrátot, a cukrot, és azzal legyet a kreatint.
4: Jó, de a tablettás, vagy mi por?
1: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ezt mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
2: na
1: valami
2: jó,
1: legyen
2: hát
1: benne.
2: Na jó, megkóstolom ezt a kreatint.
1: Ezeket szórda hagyják rá, csak a tesztó. Na jó, az gyerekek, gyorsan egy SMS, csak hogy állunk. 10 nap, 19 óra 44 perc, és nyári szüle gyerekek, azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen, holnap szabadulok, úgyhogy minden jó gyerekek, még az a kis hidegfront is.
4: Ki volt a holnap szabadulok?
1: Az én magamnak mondtam.
4: Ja, forgatásból?
1: Holnap vége van.
4: Juhay!
1: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap.
4: Vége van.
1: Úgyhogy,
4: rakéták.
1: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban?
4: Mi öltöztünk már, ami?
2: Most már nyári színekben nyomjuk.
1: Igen, de jó az a szín.
4: Nyári vékony színekben.
1: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek ki
4: együtt. Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
1: Igen.
2: Ön minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé, felfelé,
1: na,
2: lefelé.
1: Mi most a sport? Mit csinálsz?
2: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet.
1: Wow, vettél valami jót végül?
2: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
4: de attól szeretem. Kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
2: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lehet a többi keresztnéve?
4: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó az nekünk.
1: Balázsok Péterek.
2: Ez egy ilyen generáció. Az
4: olyan telefonhívásom volt tegnap. No. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen, illetve kijelezte a számot. Fölhívnak, hogy a CIP bankból keres Kovács Marika. Nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
2: Jó, ezt én nagyon szeretem, így
1: hát,
2: van.
4: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
1: És nem is biztos, hogy cipbankos volt
4: biztos,
1: akkor.
4: Hogy nem az volt.
1: Nem az volt?
4: Biztos, hogy nem.
1: Milyen szám volt? Vonalas?
4: Nem, mobiltelefon.
1: Akkor az nem cipbankos szerintem.
4: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de megvan.
1: Ez milyen durva
4: a szám, de
1: cipbankból hívjuk, igazolja magát.
4: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kellett kerülnie, mert én egyébként...
2: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
1: Nem, az, hogy cipbankos.
4: Hanem, hogy egyébként én cipbankos vagyok, egy csomó mindenben.
1: Visszahívtad?
4: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
1: Nem zárom ki, hogy ő valóban cibbankos
4: nem,
1: volt.
4: Nem volt, biztos, hogy nem volt.
1: Nem mindig veszik föl, ugye ez nekik egy ilyen kivenőhívást.
4: De akkor miért teszi le, érted?
2: Lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
1: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért igen, teszi az le? Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
4: Hát kamu, hát miután visszakérdezel, igen. Ha ez egy valid hívás, igen. Egy rendes bankostól.
1: Akkor érted? Ő nem teszi le.
4: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
1: Ferenc, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-ben nagyon felhúztam, most kérdezik, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
2: De csak csányúl szeretne nem beszélni.
1: Csak szeretné elvinni a BL döntőre a csányúra a magánképet.
4: Akkor is kimondhatja, hogy ő a csányúra.
2: Ki adta meg a számomat?
1: Csány. Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer. Tehát ő felhív, én is beszoktam ezen rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
4: De kinek igazolod? Azért kérdeztem, hogy igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
1: Ökös voltál, Ferkó.
4: Odaálltam.
1: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
4: És soha többet. Hát egy részét legalábbis. Egy részét legalábbis. Mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek. Tehát nem én tettem le a telefont, érted?
1: Ha igen, igen, akkor nem teszi le, persze.
4: Igen, ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk tovább ezen az úton, és meg egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
1: Ú, de jó, de azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondott, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302, CV kódom 522, a biztonság kedvéért napot kérlek. És aznap este csattant 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
4: Hát egy rendes ember vagy.
1: Ha önök a cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 5455, 3643, a CV kódom 542.
4: És mondom az internetes belépő kódomat is, nehogy baj legyen.
1: Csináljanak, amit akarnak, igen.
2: De vagy ezeket van, hogy kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
1: Igen,
2: csak hogy meglegyen a bizalom közöttünk.
1: Igen, szeretnék átolni, a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszer a legjobb, azt írja valaki. Ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek. Az menő. Tehát az abból kapsz egy értesítést, hogy csókolom, erről a számról fogjuk mindjárt hívni. Rohadjak, mert én még sose kaptam ilyen értesítést az OTP-től.
2: De OTP-s vagy, az a bankod, az OTP.
1: Nekem igen.
2: De ez ciki. Nagyon fura, szerintem az a legrosszabb bank idézi. Bocsánat mindenkitől, de hogy én amikor annó bankot kerestem, annak voltak a legmagasabb árai.
1: Hát igen. 30 ugye? Éves voltam már, amikor felhívtak az OTP-ből, hogy Sebestyén úr az OTP junior kártyáját ideje lenne lecserélni. Már 4 éve dolgoztam az RTL-nél, vállalkozásom volt, és akkor felhívtak, hogy hát látjuk, amit látunk, hogy az OTP junior kártyát érdemes lenne talán egy másikra cserélni. Adnak egy komolyabbat, mint junior kártyával mentem 30 évesen. Sose felejtem el.
4: Szerinted nézte életében egyszer összehasonlította a két bank különböző ajánlatát?
2: Én sem sokáig csináltam ilyet, ezt egyszer kaptam egy 40 ezer forintos kártyahasználati díjat.
1: Havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
2: Na, azt tudod, mennyi tud lenni? 5? Tehát az 5 ezer forint.
1: Szaktanári,
2: igen.
1: Az hogyan?
2: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
1: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. És olyan könnyű körülményes átmenni.
2: Nagyon könnyű, minden terint érzem.
4: Nem, ha vállalkozói szemlád van, az mindenütt át kell jelenni.
2: Nem, én már megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és az sem nagy vasz. Azt mit féltek ilyesmitől?
4: Nem félünk, csak nincs kedvünk.
1: Igen, inkább ez a kedv
4: van. Az, hogy a bürokrácia, érted?
1: De vállalkozóim azt hiszem nem OTP-s. Vállalkozom.
2: Na, most akkor hogy? Azt hiszem.
4: Mindjárt
2: csörög a telefon, hogy jön, hogy kívánok. A Fittől vagyok. Nem a Csillagőcibes. Akkor a KNH-tól vagyok.
1: Kell azt nekem tudnom.
2: Mit, hogy melyik bankán vagy?
1: Hát minek?
2: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
1: Csupi, ne viccelj, nem érdekes.
2: Folyjon, áradjon a ki, a kis pénzem, ott lesz.
1: Ide jön a csupi, ide szarik a szoba közepén. Mindegy, gyerekek, majd már utána nézzük, de ezt ma rállítjuk akkor a legjobb ennyi. Embereket erre.
2: Majd délután feljövök a másik hangomon, ami ilyen bankügyi intéző.
1: Egy ajánlatot szeretnék tenni a cipanktól.
2: Úr, nekem voltam ugye, hogy felhívtak, hogy biztosítást szeretnék nekem adni, mondtam, hogy nekem teljesen felesleges, már minden biztos test meg van közben, amit meg lehet emberleg kötni rám, és onnan, de úgy mondja már, honnan van a számom, és mondott egy nevet, és mondom, de legalább, soha életemben nem hallottam. Hát ez az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynök.
1: Hogy az édesapám.
2: Igen, igen, igen.
1: De nem ő volt.
2: Hát figyelj, ő már... Ráadásul van, mondani, Otto. Hát figyelj, hogyha tudni, ismerik Otto.
1: Ez mennyire kemény, hát mondjuk az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltő. Tőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Döntés született a devizahitelesek ügyében. Újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében, felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor a felülvizsgálat. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke beszélt.
2: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. A vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhető. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra.
0: Közlekedési hírek.
1: A 2-es főúton Vácon közművezetéket javítanak a 36-os kilométer környékén, félpályás korlátozásra és sebességkorlátozásra kell figyelni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjátok? Hát milyen helyez? Na most mondjátok meg, az M0-áson ennyi jött. Aztán valószínűleg kicsekkolt. Köszönjük szépen! Enikő, nagyon jó volt az SMS-ed. Annyit írt az M0-áson. Jönne, megérkezett a másik, és elágazásánál M5 gyál magasságában óriási dugolángoló kamion befelé a városba. Te jó Isten, valakinek jól indul a... Jól indul a reggel. Milyen lendületesek vagytok ma reggel. Kaptuk ezt a dicséretet, köszönjük szépen. Igen, igen.
1: Egy jó közös éneklés meghozta a jó kedvünket. Rajta!
0: Igen.
2: De mi?
0: Kicsit szomorú vagyok, karácsony óta nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpékék, öregszetek, kis gyerekek.
1: Pörkölőket
0: olvastam.
2: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
0: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy
1: és majd ki. Maradt a minőség, jó lett ugyanaz.
0: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabetes. Arccal a prediabetes felé.
2: Milyen púlzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
1: De nem.
2: Csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
0: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
1: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
0: Igen.
1: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűr.
0: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
2: Éppen jó, mert
0: ez várható, valójában ez várható.
2: Otthon hagytam a tanállédimet, úgyhogy igen. Valami legyen.
1: Tudunk adni.
0: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várjál, mikor hétfőn jött meg, igen. Vagy mikor jött meg? Hétfőn.
1: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
0: Igen.
1: Kifejezetten jól állok belőle.
0: Ez a prostata specifikus antigén.
1: Azt is megnéztük.
2: Doktor, hapás!

0: zavar, de így én pocaktájékod egy kicsit, hogy tudunk vele valamit.
1: De mi le akarod porszívóztatni?
0: Ne, úgyis, az soha.
2: Így múlik el a világ dicsősége.
3: Hova mész? Holnap? Azt a telefonszámot elvegyek én is.
1: Üdvözlöm a srácokat.
3: Jó tükrözés, ott vagyok én.
0: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
2: Te rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, nagyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Ha Sizsír, hova mész? Érdekel?
1: Felfedeztek ott valami? A koleszterin nem magasabb, mint a gyerek.
3: Kicsit tudod segíteni, igen, a koleszterinem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett.
2: Hát gyerekek, igen.
0: Ez van, ez jutott.
1: Én is egészséges vagyok mostanság, várom is, hogy lecsapjon rám valami.
2: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
1: Minden
2: rendben nem van. Nem vagy beteg. Nincs semmi lappangó.
0: Biztos, hogy most valami nagyon komoly ilyen.
1: A vékony bél gyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most
2: ilyen? Igen.
1: Nagyon nehéz.
2: Abszolút, igen, mióta vért hánytál egy 3 hete egyszer elmesélted, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami, nagyon durva.
1: Novicsok valószínűleg.
2: Novicsok, előre haladott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
1: Levedd a szádra a melanómát.
2: Ja, mert a novicsok az igen, az hát az rá, igen.
1: Hát a novicsokra mindig kevesebb az esélyt a melanómára, akárhogy is nézzük.
2: Nem, ha mész rendszeres szülése, akkor nem lesz, mert ugye a melanoma is azért veszélyes, mert őt későn fedezik föl, és akkor mártéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente
1: a veszélyeztetett vagy. Én 3-szor mondtam a melanoma szűrést idén, nem vagyok rá büszkés, vagy mindig nem
2: akkor így
1: le.
2: Viszont, így viszont, így, na,
1: nem vagyok rá büszkés.
2: Neked
1: ne beszéljük
2: a melanomáról.
1: Hát, már most már írtak nekem a melanoma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondta, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszer nem tudtam elvenni.
2: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel, és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évente egy bőrgyógyászati vizsgát, ha veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje, alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
0: doktor
2: terjedni.
0: Doktor úr, látod?
1: Miért nem lehet az összeset leverni egyszerre, és akkor csak így tegyük.
0: Mert ami jó, azt meg nem kell bántani.
2: De azt nem kell megkapargatni, igen.
1: Hát mindegy. Majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy egy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak.
2: Azt megtalálja.
1: Ahogy nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezeket a dolgokat, egy melanoma szagoló. Igen.
2: Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
1: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót eresztenek rám, tudod, így...
2: Ez az egy kicsit más kategória.
0: Már úgy érzem, hogy egy picit túllőtted.
2: Szerintem az egy picit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertés májkrém.
0: Igen, az egy kicsit más kategória.
2: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
1: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a ugye?
2: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát még sem tudom képzelni.
0: Ne folytasd, kérlek.
1: De micsoda, de 12, de most a lenne 12 tacskó.
2: Nem 12, csak egy tacskó.
1: Egy tacskó.
0: Nem is tacsi, ezek az aranyos kis ízékutyák.
2: Bazethound, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.
1: Bazethound. Amúgy a Bazethound az olyan, mint a tacskó, csak ugye...
2: Iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
0: És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
2: Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod, már kicsibe az Ethandot? Kicsit, kölyökbe. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
1: és
2: kéne...
1: milyen hosszúak, de miért ilyen hosszúak?
2: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportol, se fut, se dingezett, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis Bazethandok iszonyatosan aranyosak.
1: És mindig betámolyog.
2: Igen. Olyan, mint a végbe lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip.
1: Igen,
2: baj, valahol megalakul, és kész van.
1: Ha kiégésbe csinálnak egy kutyát, akkor az lehet
0: őt. Édes
1: Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
2: Igen.
1: Nem? Annyira kevés.
2: Igen, és hogy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, igen.
1: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhab a divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédok tudni fogják az udvarról, hogy mi történt tegnap.
2: Igen, megint összefossott a verandát, akkor tudjuk, hogy mi történt.
1: Megint tejszínhabos napja volt.
2: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok. Láttad? Ja. Ott voltál?
0: Nem, hát csinálja. Lehet, hogy csinálja.
2: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
0: Tudunk beszélni.
2: Mesélj valamit, Nagyi.
1: Ez amúgy a legdurább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, és kocsolod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
0: Biztos, hogy kérnek valamit.
1: Mindig kérnek valamit, igen.
2: Igen.
1: Nézd ezt a Bazethound-ot, amúgy a kicsik tényleg nem tudom, hogy depressziósnak.
0: Nagyon
2: szomorú.
0: De hát a füle, rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet élni, hogy nem tudsz menni egy lépés?
2: Iszonyat aranyosan.
1: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
2: Igen, leolvadt a kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na, itt van a játékosunk. Haló!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello.
2: Jó reggelt, hello, várjál, nézlek, Nóra. Nóra, Nóri, melyik

0: Kit szereted?
1: Nóri vagyok, Nóri.
0: Nóri, éreztem. Látod, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
1: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ő elalszik délután, akkor szoktam így a pakolászáshoz, takarításhoz hallgatni titeket, úgyhogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd megöltődök délután magamon. Hogy...
0: De délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltam
2: a reggel. Nagyon a saját hangodat.
1: Tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy ezre sikerült beszélni.
0: De várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért az mutasd meg a rokonságnak, hadd üljél.
1: Majd körbe fogom vinni, hogy...
0: Jó, milyen foglalkozom?
1: Pszichológus vagyok egyébként. Wow. Most, ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás. A kislányom is kezdi majd szeptembertől az óvit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágában.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Na, nem tudom, miért bőltem ennek ennyire, de jó.
2: Rendszerű pszichológus, hát ezt nehogy aztán kiderül, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
1: Azt gondolkodom, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
2: Hogy az vagy?
1: 2010 és 15 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem
2: biztos. Hát akkor pont elkerültük egymásra, akkor már a BMW-n jártam.
0: Na jó, akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
1: Igen, igen.
0: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
2: Most kihúzza magát. Nagyon férfias. Nagyon férfias.
0: Jó, ne itt vagyok. Hasszonyod, három kezdetesek.
2: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, hogy ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
1: Akkor még Minik Ákos volt. Azt hiszem, hogy ott már az egészség pszichológia vagy magatartástudományi tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
2: Ákos, azt kell tudni, hogy matek szakos.
1: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
2: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
1: Igen.
0: Igen. Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatos baba voltatok, de aztán becsúszott.
1: Valahogy így belefeledkeztem abban, hogy mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így átlejtettem a játékban, mert olyan jó.
0: Jól csinált, altatott, mi van Ákossal? Hát jól tudod, az Ákos, hát az
1: igen,
0: az Ákos.
1: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával kapcsolatban.
0: Igen. A szorogás, az áttanult éjszaka.
1: Szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
0: Nem kell vagy ugranod.
2: Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam azt az első, ezért a következő fél évben kettő statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
3: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
1: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben
2: lesz. A relaxálásat a Valiumot érti, és az mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diploma mellé. Azt szoktuk szipókálni.
1: Nem, a relaxálás az majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
0: Na jó van.
2: Hát akkor ennyit a ketaminos orspriről.
1: Igen.
0: Jó, na, jól van, figyelj, várjál, adunk valamit.
4: Az önnyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Auto Üvegcentrum jóvoltából.
0: Ájjajajajaj, várjátok, hogy itt az van, amit te mondtál tegnap. Hát ez egy életre szóló utalvány.
3: Amíg nem használod föl, addig a tiéd.
0: Nem.
3: Az élet egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
0: De
3: köszönöm,
0: tanárnő. Életre szóló nem az, hogy bármikor van egy kőfelverődés, hogy mindig mehetsz hozzájuk?
3: Nem. Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
2: Jó, figyelj, Nóri, ezt most neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze, kavicsa, amit találsz.
0: Nem, mondom, mi van.
2: Várjál.
0: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, és bármennyi kőfelverődés esetén kőnyomjavítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
3: Pilkington úr!
2: Nóri, figyelj! Ezt most ki kell használni. Légpuska? Szembe? Akkor senki nem figyel.
1: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
0: Egy életre szóló kenyérutalvány azért az esője erősebb, de hogy ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
2: De ez tényleg az.
1: Köszönöm szépen.
3: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
2: De ugyanazt a kavicsot?
3: Jó, lehet, hogy ugyanaz a kocsinak. Igen, és ugyanaz az autó verte föl.
0: Ez nagyon menő. Ez
2: tök jó.
1: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
0: Jó, na, küldjük. Csáu, Nori. Hello. Szia, még nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozzuk a külfelverődéseidet.
2: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezért nem sokszor történik még ember azért.
0: És 2500 forint.
5: Nem
0: tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóban valahol, ahol egy 5 percet eltüntetik. Egyébként zseni, hogy csinálják, valahogy megfújják, ilyen homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot.
2: Vagy oxigantával.
0: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan, mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel, fölcsiszolják, és eltűnik maga a külfelverődés.
5: Igen, nagyon menő ajándék. Igen, tehát amíg a Nora nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
0: Wow.
5: Ott cserélgeti az autót, az élete folyamán megy tovább a külfelverődés.
0: Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
3: Ah, jó, minden nem lehet.
0: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
2: Azt mondják, hogy ez a Burger King-ekkel egyet lebeszélni.
0: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
5: Azt azért nagyon adnám.
2: Azért az komoly lenne, nem?
3: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
0: Nem.
2: Nekem az nem. Én hát saját fénykorom.
3: Neki semennyi.
0: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
2: amikor,
0: az.
2: Még ezek a bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
0: Ez a hűségpontok, hogy soha nem volt nekem ilyen.
2: És apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónap végén adta nekem, hogy akkor menjetek a haveréddal. Figyelj, az volt az élet, te
3: oda mentél,
2: mondtad mindenkinek.
0: Senkire vettél a sajtburgereket.
2: Figyelj, amit lehetett, az. Belecsinéztem a szemüket, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
0: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. Szóltok ki őket.
5: Most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
2: de ez mi van?
5: Hát a kagylóskúton például gyűjtöd a pontok.
2: De Mekibe tudod-e elhasználni?
5: Nem, ott náluk, de olyan hotdogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
0: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontot, se üzemanyagkártyát, se sellet, se mollos, se applikáció. Vagy a másik véglet vagy, ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig
5: nem.
0: Van átmenet ebből, hogy kicsit gyűjtöm, kicsit nem.
5: Csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg. Nem.
3: Ott van mellette a bajnok.
0: Mondom.
3: Spár, Tesco, DM.
0: Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókat, hagyjál békén.
2: Ez az egész a pontgyűjt, és ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát, ott elköteleződik.
0: Igen.
2: És hogy én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
0: De van, amikor komoly kedvezményeket adnak.
5: Tényleg
0: jó, csak valahogy...
5: 20 szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos terméket, és akkor tudom azt, hogy...
2: Van ez az a fajta ember, aki hát néz a tudod a sorba, amikor mondják neki, van ez a kedvezmény kártyád, és bocs, nem adnod ide a kártyádat egy kicsit. Neked kell a kedvezményeket.
0: Én kitartok.
5: Kitart.
0: Semmim nincs.
2: Én az helyes. A fajta ember vagyok, aki zikjába, amikor a sorban azon részén járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS-t, hogy küld már át az IKEA kártya.
0: Na, várjad, akkor te csalsz, akkor kicsit néha becsalsz.
2: Hát csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyetlen ember vagy IKEA kártya nélkül?
5: Ott van ugye a family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
2: Nem, hát a family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
0: Engem nem vesznek meg a pontjaikkal.
5: Nem.
0: Rohadjanak ott, már nem az IKEA.
5: Kevés
0: gyűjtemény. Akkor jövök ide, és a saját pénzemben azt veszek, amit akarok, ne adjatok pont. Nem leszek hűséges
2: hozzátok. Most valahol nagyon dörzsi a tenyerét egy ilyen szélszes, ez Balázs, mondd meg neki, így van.
0: Ne érdekellek.
3: Jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártya és hűségkártya?
2: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudtál? Engem az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
0: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
2: Isten, például a MOL-on
0: az applikációm sincs MOL applikáció. Mindig megkérdezik, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
3: Hát egy csomó mi kedvezmény.
2: Jó, be tudsz menni pisilni, amikor nincs nálad pénz.
3: Oda pisil a pultra.
2: Ez igaz.
0: Na jövő, mindjárt
4: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: kínálatát és koktélcsodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Na mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Búrolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.

0: Markó, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e.

0: autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsináltáska, vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandora V Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Cornélia utca 45.
7: Volkswagen. Reklámot hallottak.
8: Hírek a Rádió Egyen.
9: Döntés született a devizahitelesek ügyében. Kevesebb pénzt vihetnek haza a képviselők. Rögzíteni a cipzár elvet az új KRESZ. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében, felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a felülvizsgálat. Nem csak kevesebb pénzt, kevesebb plusz juttatást is kaphatnak a képviselők, elfogadta az országgyűlés a bérek és frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja mostani mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobil költségek pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke beszélt.
10: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
9: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra.
8: Közlekedési hírek.
9: Az M3-ason Bagnál aszfaltoznak a 48-as és 39-es kilométerek között, a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára tereli.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink! Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség, mindenki túl a reggeli.
1: Nagyon finom reggeli
0: nagyon
1: volt.
0: Nagyon jó volt.
1: Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
0: Jóféle volt, tényleg.
2: Hallgatók 50%-a most anyád.
0: Igen, rohadjatok meg.
1: De meg a kovászos uborka verte ki a biztos,
2: vagy
1: neked, az omlett.
0: A kimcsi.
1: Az a tulajdonképpen sajtot káposzta.
0: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen
2: fermentált cucc. Macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
1: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsiüket, és akkor ez egy egynapos program egy családnak.
2: Így van.
0: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
1: Nekem van egy ilyen kedvenc.
0: Kimcsi meg a Bencsi.
1: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok szemúgyság kész.
2: Mondjuk így már izgalmasabb.
1: Ugye?
0: Mm-hmm. Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van, ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, szóval milyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevény, posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték, beleolvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglepett. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
2: Az Golden Doodle.
0: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni. És kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, illetve mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mindjárt megkérdezzük.
2: Szaporítót mondj, mert azok
0: na, de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól veszi?
2: Mert ez nem létező kutya még, érted?
0: De ő tenyészti.
2: Igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted, a német juhász.
0: Persze.
2: És úgy volt, hogy az egy német, egy juhász, lefeküdtek egymással, ezt
0: megtervezték tervező asztalon a német juhász, konkrétan tényleg. Szóval, és nagyon nagy felháborodás a posztalat, aztán mi éreztük tényleg, hogy Mékosban nyúlunk, mert itt aztán kutya, hát hogy is mondjam, tulajdonosok írtak, hogy na most akkor ezt tegyük rendbe, és ezzel foglalkozunk.
1: Kutyatartó szeparatisták.
0: Igen, szeparatisták, a kutyanácik támadták be Attilát és minket is, hogy akkor itt most mi van, és hogy meri, és hogy miért vesz ilyen kutyát. Úgyhogy gondoltuk, utána járunk, leginkább úgy, hogy felhívjuk annak a kutyának a tenyésztőjét akkor, ahonnan Tilla is szerezte ezt a kutyát. És akkor rendbe tesszük, meg egy kicsit akkor erről a hát szaporításról is beszélünk, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, mennyi hányatot sorsolnak ezek a kutyák, hogy tartják ezeket a kutyákat, és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között. Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
2: Nincs. Ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
0: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
1: Nincs volt, kutya. Nekem nincs volt most. Egy fajta tiszta kutyám, egy erdélterrieren volt 10 éven keresztül.
0: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a tenyésztésben voltak ínséges idők, ugye télen meséltél erről.
1: Itt vége van. Na, gyere.
0: Apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát buksi már nem volt itt ebben.
2: Szegény nyugosztály.
1: És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az óriás Tururudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
0: Ezt azért többen szóval, a celebvilágból le tudják egyben nyelni az óriás Tururudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az óriás Tururudit.
1: Annyira jó fej kutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a Tururudira, és minden boltban menés után hozni kellett neki egy Tururudit, különben nagyon csalódott volt.
0: Édesem.
1: Igen, nagyon-nagyon szerette. Nagy és nem volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
2: Úgyhogy a kutya nem ehet csokit?
1: Nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem, az
0: ez, ez nem városi kutya volt, ez vidéki kutya volt, ez megette a bicikli küllőt, érted, hagyjad már.
1: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt az év elé, a ház elé, az árnyékba, de ez tisztességes volt, ilyen másfél méter, abban szokott henyélni. Itt találtok meg kis gazdáim, hogyha nagy meleg van.
0: Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello, Edith! Ciao, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
3: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
0: Mi volt a baj akkor ezzel a poszttal, Attila?
1: Bocsáss meg, csak mielőtt elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésed fejenként három kiskutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy ez ma a beszélgetés. Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
0: Ha ezek a Golden Doodle-k megérkezdenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyát? De mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott ő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, és a normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
3: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könnyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficam vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vakvezetésre és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
0: Na, nem is nem tudtam, hogy a Tina lassan kezdi elveszíteni a látását. Erről nem mesél, hogy
1: nem
0: elveszíteni.
1: Akkor meg
0: nekem elveszíteni a látását, amit kapott.
2: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
3: Hát, amit... az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap. Minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind-mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik. Tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek? Mert hogy minden kölykünket ivartalanítási kötelezettséggel adjuk el.
0: Ivartalanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa tovább, tehát hogy ne keresse rajta pénzt,
3: igen.
0: Csak ti.
3: Igen, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy Golden Doodle, vagy egy Golden Retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy Golden Doodle, az F1 Golden Doodle. Az F1 Golden Doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
0: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
3: Azért, mert az már... Kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén egységes szőr, ami abszolút alkalmasá teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem dizájner kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
0: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción keresztül keverik, higítják, és innentek ez a hullik.
3: Nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják.
0: Hát gondolom óriási biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztet.
3: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat, és az ausztrál durdl tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
0: Ő miből van? Segítség? Mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
3: Egy golden retriever.
0: Igen.
3: Arra jön egy úszkár.
0: Egy golden retriever elkap egy lányúszkárt.
3: Így van.
0: Csak kitaláltak ki ezt? Csak létrejött? Vagy ez
3: vagy
0: direkt
3: fordítva leginkább, mert ugye az úszkár inkább az apa.
0: Az úszkán,
3: a Golden az egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
0: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
3: Nem, ebből... nem így volt. Nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
0: Várjál, egy fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, a kutya, igen, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
3: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek
0: irányítják.
1: De most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből ez fog kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
0: Igen, kinézett rá erre a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a Goldi.
3: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a Golden, vagy a Labrador, először ugye Labrador jött létre, a Labrador ez egy nagyon készséges, szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
0: Aha, de akkor ez egy
3: gyártás. Tehát egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
1: Jó, mondok most típusokat. Tacskó Bernát
3: Hegyi. 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
0: Na, de ilyen alapon a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajz
1: asztalon. A németből is egy juhászból lett.
0: Igen, tervezték. Igen, tehát, az is, igen, akkor az is egy ilyen.
3: Tehát őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
0: Aha.
1: És amúgy lehet például...
3: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya se.
1: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
3: Tehát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
0: Az valahol nagyon elmerve. Nekem volt. Az ott a tenyésztők, vagy az, akik összerakták, ott nem tudom miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
2: Na most ahhoz mi kell, hogy az a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
3: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
0: Na, de akkor ez nem nincs nektek, tehát erre
3: Én mindig megállok. Tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
0: Aha. A kezdem akkor ezt érteni.
3: Nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
0: Mennyi ennek az ára körülbelül? Tehát most én szeretnék egy ilyen kutyát, az mi tagság?
1: Még ez úgy Tillával.
3: De úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
0: De most ez miért titok?
3: De nagyon ellenőrzött, nagyon...
0: Körülbelül, hát nagyságrendileg, miért titok?
3: Nem tudom, mi egy robogó, nem tettem.
0: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem értem.
3: Ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, vagy a Labrador, ha megvásárolod.
0: Nem tudom, mennyi a Golden Retriever, mert nem lehet azt, hogy 100 000, 500 000, 300 000 titok, hogy ez mennyibe kerül. Rátudnál
1: egy szalmitára és átküldeni Viberen.
0: Most ez miért titok? Mondd meg nekem, Edith, tényleg.
3: Nem, jó, oké. Olyan 5-600 000 forint körül van.
0: Folytatjuk mondani?
2: 5-600 000.
0: Na, akkor mentelünk, most menjetek a Tilla oldalra. Na, eddig nem mentetek, most menjetek.
1: Jó, na most hány darabban raktál?
3: Mire létrejön egy ilyen F1D kutya, hogyha begondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az Uszkárral. Míg az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
0: Annyi idő a terhesség? Ez a kutya, érted? Olyan, mint egy elefánt, érted? 8 évig vemmes. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
3: Nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
1: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyája.
3: Igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
0: Már hogy a második generációig születnek.
1: Igen. Szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó plusz Rottweiler az egyenlő-e a Dobermannnak?
0: Igen.
1: Ez egy nagyon fontos egyenlő.
0: A Csivava Bernáthegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálát megérte. Egyébként a kutya marha cuki. Szóval egy kedves, barátságos, aranyos, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celebvilágban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
1: és úgy néz ki, de egy rántott hús.
0: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
3: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jó beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
2: Hát, lett már neve a második kutyának?
3: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
0: Aha, na jól van. Oké, Edith, köszi, hogy beszéltünk, köszi, csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána remélem, akartuk el, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
1: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
3: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
0: Téged?
3: Hát persze.
0: Hát az tűz már ehhez.
3: Az egy csodás dolog, az egy marha jó dolog.
0: De várj, azt miért? Tehát, hogy inkább akkor, tehát, hogy értem, csak ez mondjuk egy tenyésző szájában fura, hogy fogadjunk örökbe. Tehát, hogy ami tök jó, ahogy ezt is mondod.
3: Nem, dehogy is. Nem. Az örökbefogadás az egy jó dolog, csak nem tudjuk a kutya hátterét. Tehát lehet, hogy fél évesen derül ki, hogy húha, itt egy Staffordshire Terrier, és egy másik ilyen harci kutyának a
0: vérvonalat
3: hoztam haza a két éves gyerek mellé, mondjuk, és az nem igazán jó.
1: De ez ilyenkor nem a nevelésünk a kérdése, mert hogy olyan sokszor van ez a genetika
3: nem
1: versus
3: teljesen,
1: nevelés.
3: Nem teljesen. Hát, hogyha belegondolsz, a tenyésztés pont ezért van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez a elveszik, mert hogyha belegondoltok, a juhász kutya, meg sem a juhászat a feladata, és így tovább.
0: Igen. Oké, Edith, köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
3: Én jó. Köszi szépen.
0: Aranyos kutyákat. Ciao, ciao, ciao.
2: Hello.
0: Balázs végre nem ért ez valami. Ez így valami. Kibogoztuk. Értem már akkor.
1: Én aztán nem értek, hiszen például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
2: Igen, csak szarul néz ki. Már hát úgy egy ért,
0: ha kinyitod a pitbulládát.
1: Ennyi, de a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
0: Az nem csukódik vissza, jövő mindjárt fél nyolcan pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
4: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj július 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
14: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy településen. Újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és a nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza.
2: A velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek.
1: Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. Mint elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Majdnem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, mindössze 5 az unióval kapcsolatos kérdést kellett megválaszolniuk. A nyertesek összesen 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak főképp vonattal, de busszal, komppal, sőt kivételes esetekben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Hatalmas földrengés rázta meg tegnap a Fülöp-szigeteket, a 7,8-es erősségű rengésnek több áldozata és több száz sérültje lehet. A katasztrófában épületek omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki. A földrengés káros útjainak megsegítésére szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra.
0: Közlekedési hírek.
1: A 2-es főúton Vácon közművezetéket javítanak a 36-os kilométer környékén, félpályás korlátozásra és sebességkorlátozásra kell figyelni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, 3-4-8 lesz. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem, még nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyája, és tudunk erre foglalkozni.
1: A macskás témák, már ne haragudj.
0: Hát, egy jöhetnek a macskás témák is.
2: De... Például arról, milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megétetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
0: Így van, ne akarjon többet.
1: És egyemek.
2: Igen, és ne hányom be az ágy alá.
0: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fene történik itt kutyafronton. Mindenesetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
3: Frontálzóna!
0: Vele mi van?
1: Jön a frontálzóna.
0: Az időjárás jelentés.
2: Vele mi van? Megvan vadul.
0: Bevert a reggeli.
1: Leesett a cukrom.
0: Leesett kicsit a cukrom.
1: Vagy fölment, nem tudom.
0: Vagy mi történt?
1: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
0: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Miért ugye? Kell mindenki szarrá szorongatni mindig, hogy még azon is szorongjál, hogy elninjon, meg frontázóna. Miért nem lehet csak annyit mondani, hogy figyeljetek, gyerekek, itt néhány fokot hűl a hőmérséklet. Ettől nem hiszek nekik jobban, hogy azt, hogy frontázóna.
1: Na, hát erről van szó, esni fog, jön a hideg. Frontázóna!
0: Volt nyest kutya, most mi lesz a következő állat, Szabi, kérdezi. Hát most meg vagyunk állatfronton.
2: De akkor Balázs, légy szíves, mondd el nekik, hogy mit látta az udvaron tegnap.
0: Nyestet,
2: és mit csinált?
0: Rohangált ide-oda össze. Viszont egyébként egy marha cuki állat.
2: De dörzsölt a tenyerét? Hogy...
0: Nem, mert lelőttem.
2: Jaj, de
0: figyelj. Sörétet kapott a szervezetében. Eldőlt balra, és megmurtált a kis genyó.
2: Tudják, hogy Balázs udvarán több lőfegyver is van.
0: Igen, nem szabadon lövöldözöm, ezt a szomszédok már tudják, de most már nektek is elárulom. Sörétet engedtem a kis puha testébe, egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
2: Na, hát ez szerintem elég képletesen. És ez a Báronyítható rakétáddal volt, vagy a sima?
0: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
2: De hát egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
0: Igen, nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
2: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
0: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, hogy a bal fele már a baláé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
2: Miért vagyunk ilyen lejtmenetben? De amúgy az érdekesebben, hogy maga ez a nyest, aki azt szaladgált nálatok, valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi dolgok az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
0: Kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marha cuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
2: Kérted meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
1: Tényleg, nem tud ráereszteni a hangyát.
0: Rákcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rákcsáló írtásban vagyok. Ott az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak majd az égből.
2: Kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
0: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Most úgy baromi érdekes sziget, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság. És az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létre. Hozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
0: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
0: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
1: Okos.
0: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De mert bármit ráhamisíthatsz, azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
1: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt.
1: Na, nézd.
2: És a nyest, kövér nyesteket.
1: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondja, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
0: Elmondom neked, mi fog történni.
1: Na, mi fog történni?
0: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
1: Erről van szó.
2: Nem.
0: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
1: Vissza kell hoznia.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
0: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek.

0: Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot, megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálosztájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
2: hát
1: nézi
2: már,
1: meg?
2: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő. Aha. Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
0: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt pedig...
1: Igen, mi lett az ottó, a rossz leheletű ottó bácsikkal?
0: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát ez mindig
1: hát, lehet. Szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
2: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában, 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
1: Igen. Na, ilyen furán állt a keze,
2: de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Álljátok, írják, hogy álljátok ki arra a Lord is, nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
2: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
2: Mutatom.
1: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, följük a Pettinget, csak hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődően. Milyen rafkós az ember?
0: Igen, de az, kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez egy, azért ez hivatali visz... Nem,
1: ez hát ez csalás. Mondtam, ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Figyelj, ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
3: Igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgattak a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyik megismerik azokat a képeket, amit az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
3: Brutális, 100
1: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
3: Egyértelmű, így van, tehát hogy a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint a

0: adományt ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosnak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van a csalók, ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás, tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet, az IMS reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káreseménygenerált fotó, tényleg megcsinálja, tök jó.
1: Láttam a fotót, elküldted,
0: elküldtem. Igen, elküldtem egy ilyet, itt a, igen, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI kép.
0: Beázott, leégett az autó, mindent, tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Túl jó a kép.
0: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosító társaság, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy adtak a biztosító, meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami ebbe itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kéksárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi, beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen, vigyázz magadra.
0: Köszi,
1: ciao, hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az AI.
1: És akkor már az AI nem érzékeli, tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. De azért lekövessetek el biztosítási
3: csalásra. Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért.
1: Ja, kis sütcínos oda, mi
2: próbálkozás.
1: Múlt hét elégett a konyhája, de már csinni villi vadon a túl.
3: Ez például a nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó van, gyerekek, azért senki ne kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak a nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy az a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, hogy az végül.
2: Annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával, már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően? Írtak
2: a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Igen, szerintem azt a függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkor a szenvedés, meg küzdés.
3: Semmi, de tehát, vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon, nagyon, nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
2: Nekem gyors, több könnyebb. Igen? Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszarakod a saját
1: hibátlan alkatrészt. Tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
3: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom miért tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi
3: igen,
1: volt?
3: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt!
1: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzed, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
3: Hát már a padló attól fölgetlen feljött, tehát a
1: márvány nem bírja vizet.
3: Nem, hát tudod, én vagyok a szegény kettőnk közül.
1: Karara, hogy márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
3: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter. Duplán
2: lakkozva. Miért, hogy
3: Dolce & Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce & Gabbana.
1: Ah, igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van. Tehát...
3: Igen, igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van. Neked is van.
3: Én lakáshitelt vettem fel, igen. És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow,
2: de egyébként, ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
2: Igen.
1: Erre miért nem szól?
3: Figyelj, nekem mindenem.
1: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a Porsche-t? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
3: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
1: Az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet lesz.
1: 10 évben van nagy bajok lesznek. Egyelőre mennyi sonnálunk számlát eszel.
3: És akkor nekem úgy van, megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mindenki.
3: Igen, a súlyomat kilóban átkapják így.
1: Igen, ez úgy hihetetlen ez a cibbank, elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumicukrot küld a gyereknek.
3: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
1: De várj, ez bemész egy bankhoz, itt egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
3: Én mondom, hogy körülnéztek az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még.
1: Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. Te téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
2: A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor a bank, azok ki ez tiszta, igen. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
3: Megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Baleset biztosítás.
3: Van minden rajta, minden van.
1: Tényleg?
3: Bankkártyához?
1: Na megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha
3: és utazbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta van a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes, ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
3: Egyetlen egyszer kell bemenni, ennyi volt.
1: Na jövő mindjárt 8 óra van pontosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is.
12: A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Itt vagyunk a helyszínen, az Autópalasz Buda közelében. Nem hiszek a szememnek, ez egy időgép, egy űrhajó. Az biztos, hogy valami nagyon fejlett technológiával van dolgunk. Várjanak, ez egy autó. Valaki kiszállt a járműből.
16: Ez nem csak egy autó, ez a legújabb Hyundai Ioniq 6. A forma, amit lehetetlen nem észrevenni. Teljesen elektromos, akár 680 km hatótávval és villámgyors töltéssel. Egy kávé és már mehetsz is tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. Autópalaszbuda.hu.
17: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Nehogy már, a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
20: Vitagén C tejsabbal, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Jön a 10. jubilómi tudás.

0: percet.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
3: Volkswagen. A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
4: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
6: Döntés született a devizahitelesek ügyében, újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében, felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a felülvizsgálat. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke beszélt.
7: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
6: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. A vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhető. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra. Csütörtökön napközben keleten, észak-keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő. Visszaesik a hőmérséklet, 26-27 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az én reggeli műsor Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra után 13 perccel kitörő lendülettel, gyerekek. Jó időben. Még a hidegfront és a mi szupercella, vagy mi? Mi ez? Mi jön? Valami jön? Mindegy.
2: Frontázóna.
1: Frontin. Az anyám
2: kedvenc gyógyszere.
3: Anyuk, ezt szeretném frontin.
1: Frontinom van anyád.
2: Kilószávra tudja elni.
1: Keményben van.
3: Igen, zikkedélyes lesz tőlem.
2: Igen, nagyon jó.
3: Na, gyere, táncoljunk.
2: Valami fáj frontin. Nem fáj, akkor is az.
3: De jó. Ez egy úgy ilyen jövőt kézzel.
2: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. Jó. Mama bedobja, úgy pörög egészen, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
3: Mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából, hogy
3: de kicsit...
1: Nem, csütörtökön 22.30-ról, és eső, igen.
3: Van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
3: Jaj, még nem érkezik meg, csak még nem.
1: Nem hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz is tovább görtíteni a műsor menetét.
3: Bír!
2: Holnap
1: jön? Nem, holnap, és akkor hány órakor jön? Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az meteorológus.
3: De ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
3: De amúgy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz? Nem tudom, mi, de valami jön.
1: Igen, de valami
3: érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj! Most...
1: Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat.
3: A kéznek verepedett, azért nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este. Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Ez a fostos bugybókához.
1: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet, hogy
1: csinálsz. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké.
1: Jó. Erről van szó. És
3: nem látják. Nem, és a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe tett a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, hogy egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai
2: szakértő. És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történik.
2: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
1: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: Uh-huh. A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen.
3: Igen.
1: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor. És észrevettem már egy ideje, uh-huh. és ennek szeretnék utána enni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep. Jól tanulj meg a gólyát. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyára?
3: Nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nézi a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, a hormonos már érzik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjen.
1: Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Semmi
4: fogom. Megy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Ott a póza tetején. Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig ott. Te sem vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
3: Ott is ülne. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
2: Szerintem téged.
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelni.
3: Ez tuti.
1: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókat csinál.
2: De hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
3: Úristen, hatalmas dolmányos margyú. Egy dolmányos margyú megérkezett.
1: Egy margyú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos margyú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Adta varjú hangot? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Hát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen?
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen?
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, apu... hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihelnek.
1: Figyelj, puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
2: Szopránó.
1: Szóval, oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik? Mindegyik egy mafiózó gólya. De mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
2: Hangos a fészek. Ott van két
3: rohadt gyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De ott, ha vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
1: Ezek szinglikednek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na?
3: De most Anna, te tudod a választ?
1: Sose érdekelt a valóság. Jöjjek,
3: túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Ők mind fiú gólyák.
2: Van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán este?
3: Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem ez ők a fiúk a klubból?
1: Melegek? Aha. És este van iszonyatos Tibor, de van, amit mi nem látunk?
3: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tínédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusban, és ők tínédzserek.
3: Na, Anna, most már
1: megszólalt.
2: Júniusban még nem nőtt föl.
5: De ezek olyan gólyák, akik
2: tavalyról itt maradt.
5: Akik ivar érettség még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek, hogy hülyeséget, városiak
5: nem
2: vagytok.
5: Nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
5: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek ezek a gólyák.
2: Tehát
5: nem
2: azonnal nem visszajött, és még
5: igen,
2: nem tud.
5: Nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek. De nem
5: nincs
1: építenek
5: fészket. Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen, majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de maguknak. Attól a fészke még ott cuki. Van.
5: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: Gólyák pont út nézegetik után.
5: Haverokkal beszélget.
1: Beszámolok pont út, mert gólyák.
3: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét. Igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök. Hát,
3: Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere itt, öregnek az asszony már régen ölet, leszette valami csádi kongó ízén paraszt.
5: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete. Özvegy asszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: ugyan a férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesem. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menj el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kacintásokkal
1: tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: A Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
2: 8, fél
1: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
2: Addig én haza nem megyek, amíg egy
1: gólyát. Ha nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Megvárom. Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: előre. Ezt a Google térképet, tudják
1: ott,
3: az arra
1: járók. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyes indexek. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt ma
3: kinyomozom. Ez.
1: Figyelj. Te csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
1: és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
2: őket. Dobáltad őket.
1: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem. Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárt. Míg megérkezel puszt az ámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
3: Igen. Itt az egyik ők, meghallgattam őket, azt, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötétedik.
1: Ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és egy brutálisan megteszik egymást. És írdatlan meleg bulivalót. Üljetek vissza a Visszapóznára. Nem tudok ülni a seggem, már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a póznára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van.
3: Azt mondják, hogy BM és gólyatában.
1: BM és gólyatáborban tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek? Azért ülnek ilyen szomorúan?
5: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon fiatalok még.
1: Csinálnod kell majd felvételt. Jó.
3: Azt mondod, hogy vagy özvegyek, vagy szegények.
5: Vagy szegény fiatalok.
1: Motorozzál el oda, léci. Jó? Ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé jobbra, puszt az ámor, körforgalom.
2: Várjál, Sóskút, puszt az ámor között van?
1: Nem, engedd el Sóskutat.
2: Hát de másképp nem tudsz puszt az ámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
1: Engedd el Sóskutat.
2: Mész az M7-esen.
1: Jobbra van egy leágazás.
2: Lejössz Sóskút felé.
1: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész puszt az ámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
2: Balkanyar van.
3: Azt írják, hogy az nem tudják érteni őket. Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők, és engem egy póznak.
1: Jó, írjatok, drága hallgatók. Ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni?
3: Igen, jó? És minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
1: Igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, igen. Tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelvre lefordítva, ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és mérfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkör teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
3: Á, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: Egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak.
3: Mert meleg a póza.
1: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledölt le.
3: Egy pálcás.
1: A csúzli acélgolyót még benyelte a söréttel, már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
1: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó? Hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt írja, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
3: Kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
1: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyák?
1: Elmondom
3: neked,
1: figyelj. Én örülök,
3: hogy gyógyszert váltottál, amúgy.
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemvegedet, és fölöttük,
2: vagy ezt
1: megtakarítom, és fölöttük megnézed a Jupiter
3: Vénusz. És lopszik a szürke hájú,
1: kidőzöd a szürke
2: hájú. Nagyon dörzsölöm, jó?
1: Leviszed a vércukrodat 26-asra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás a gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, hogy ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ez is meghallod a hátam mögül, testvérem.
1: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre. Rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy újra találkozunk. Volt egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó. Aki nem hiszi, ma este járjon utána. Jó? Lehet oda menni. Na jövő mindjárt fél kenc, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: GAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Te is hallod? Ilyen az új autód hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár! További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Döntés született a devizahitelesek ügyében. Kevesebb pénzt vihetnek haza a képviselők. Rögzíteni a cipzár elvet az új KRESZ. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a felülvizsgálat. Nem csak kevesebb pénzt, kevesebb plusz juttatást is kaphatnak a képviselők. Elfogadta az országgyűlés a bérek és frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja mostani mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobil költségek pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke beszélt.
2: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra. Csütörtökön napközben keleten, észak-keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő. Visszaesik a hőmérséklet, 26-27 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
1: Kövi.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket. Egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz Jupiterről, és megjelentek a Vénusz Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillag jegyben van. A rák csillag
1: jegyben.
0: A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ez jelenti, ha fölnézel az égre ma
3: este. Tegnap én ezt, nem tegnap kezdődött, ez ma kezdődött?
0: Ma már nagyon fényesen látható, ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó, egyre közelebb állnak egymáshoz.
3: Nagyon durva, tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon sok minden történt, ilyen tök turbulens nap volt.
0: Abszolút, ezt mondja Lóévének ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És azt mondja, igen.
3: Én kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
1: Na,
3: jó
0: ég. Azt a mindenség.
3: Te jó ég.
0: Igen.
3: Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
0: 3 hétnyi aranyat érő energia, 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előrelépés, fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába. Gyönyörű egyébként, meg lehet figyelni az egész jelenséget. Nagyon szép. Tényleg Rikita két bolygó most itt fölöttünk. Este nézzétek meg.
1: Mit ír a Vénusz dombról?
0: A Vénusz dombról azt írja, hogy ha nagyon leborotválod, az se jó, ha egy pici szőrt, egy pici nyíllal hagyhatsz, az kiváló. Ezt írta a Vénusz dombról Ferenc.
3: Ami pedig éjszakról nyugatra kell utasod.
0: Erre jöjjön Ferenc. Erre menjen a kékös, hogy lefele induljon el Ferenc. Ezt írja a Vénusz dombról. Na jól van, viszont ha már ugye említetted a tegnapi telefonhívásunkat, csak szeretnénk utána járni, hogy mennyit gyűjtöttünk. Ugye tegnap szó volt, beszéltünk egy édesanyával, akinek van egy nagyon idegrendszeri rendellenessége, született nagyon cuki gyermeke, és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És hát nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelésre,
3: hát
0: nem túl sok.
3: 24 órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomót erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá, illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat, tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért van szüksége a segítségünkre.
0: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello, hello.
1: Hello.
0: Na csak azért hittünk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni ma is megteheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagy. Most mi a helyzet?
4: Nem fogjátok elhinni, egyszerűen hihetetlen, ami történt, mert ugye tegnap beszélgettünk, és ott voltunk egy lehetetlen helyzetben, hogy ezt nem lehet megoldani, és ott tudjátok, mi fut le ilyenkor az ember agyába, tehát a katasztrófa történetek, hogy mi fog most következni, és pár óra alatt gyakorlatilag teljesült, úgyhogy nem tudok egyszerűen szavakhoz jutni, annyira köszönöm nektek, remegek egyszerűen a telefont, alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
0: Hm.
4: Hát ez egy...
0: Milyen jó ezt hallani? Milyen jó ezt hallani?
4: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem, nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált, tehát hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog. És ez egy iszonyú erőt ad. Hát most még fel sem fogtam.
0: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért az segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értjük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
4: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, hogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amúgy ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát

0: miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőled, tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
1: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal
2: utal. Nincs minimális összeg.
1: Ne, ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, hogy neki nincs több, de hogy ő 3 ezeret
2: adja.
0: Beletesz, igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát.
1: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, hogy aki 500 forintja van, de hogy azt elutalja.
2: És
1: itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, az ennyi tud 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
2: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
0: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
1: De jó.
0: Ez most fog lezajlódni.
1: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy nem flanculásból, de viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert olyan annyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a Törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem flancolásból ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
0: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az, tehát a nagybetűs emberekkel tudtam így találkozni. Leírhatatlan, köszönöm.
2: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött
1: más,
2: a pozitív. Igen.
0: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
3: Na jó, van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
1: csak a piros,
3: párosra. Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, amilyennek vágytad.
0: Mindenképp.
1: Örülünk, köszi Renáta, vigyázzatok magatokra, kitartás. Ez a nehéz helyzetes. Ciao, hello, szia. Hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani,
3: hát,
1: szeretjük hallani
3: egy
1: azért.
3: Van a világban, szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
1: Aha. Tehát,
2: hogy ebben az esetben megjelenik mindenki is.
3: Igen, meg.
1: Igen, talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se.
3: Igen.
1: Mi se mondjuk, itt nagyon-nagyon szép összeg jött össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és Hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
3: Igen,
1: úgy,
3: igen,
1: hogy,
3: igen.
1: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye, hallottam a rádióban, hallottalak.
3: Igen.
1: Szóval ez nem biztos,
3: hogy kell. Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kérjen segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életbe, hogy nem te vagy az, nem te meg amúgy is, hogy meg mind, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula rasa, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
1: Tehát,
3: hogy
1: ez abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk, tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban, tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal tiszteletlenség, aki utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeget.
2: Több mint egy évnyi bérleti díj megvan, meg telik butorra is, úgyhogy körülbelül azért be lehet lőni.
1: Igen.
3: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
1: Vagyis?
3: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
2: De mi ez? Miért kell ez? Miért fontos?
3: Hát, hogy ne legyen így a szomszédra.
1: Vagy hogy igazán így legyél az
3: ember.
1: Ez mit jelentett? Rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évben 2 millió 500 ezer forintot.
3: Nem tudom, hogy lesz a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
2: Én már ezt önmagában nem értem.
1: Nem vagy közszerep.

0: szereplő, meg igen, politikus.
1: Akkor senkinek akkor... semmi köze hozzá, nem?
2: Hogy elkezdtek zsizsakni, nem azért, csak a kispénzeseket?
1: Én például... Figyelj, hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
2: én
1: a béreddel. Igen? Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztorit. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda asztalt verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigényed. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké. Okay. Az a csávó, akit ugyanakkor vettek föl, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudunk neked is, tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni.
2: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt, na, hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen feszültség, a bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondos bocs vagy, igen, és olyan munkahelyet szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na mit gondolsz magadról, hogy mit
1: értél, akkor
2: igen, kész. Hát ő nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez
1: reálisabb képe van.
2: Igen. Szóval szerintem ez nem, ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj, de most keveset kértél, mert nálunk 50-nél többet szoktak kérni, és a tessék itt van ez is. Igen, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot építeni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
0: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy aki nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek, ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
2: De én kicsit szurkolok nekik amúgy.
0: De miért fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresztet meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél, tehát, hogy...
2: Nem a gólyák hordták össze?
0: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy közel van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka a piaci alapon, vagy nem tudom, az Ariák, az most
1: mert aki szereti őket, az azt tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohadjon
0: annyi
1: meg.
0: Annyira hatásodás a cikk, értem, tehát, hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevétele. Na, de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, hanem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
2: azt
0: fontos?
2: Azt írják, hogy
0: nem értem.
2: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
1: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
2: Hát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
0: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel, tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800 000 forint és 1 200 000 forint fölötti fizetéssel. Tehát az transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit nekem
1: nem az van itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
0: Az is lehet, de hogy te
1: érted?
0: Tudod.
2: Lesz ilyen range-ek megadva, ilyen tollígek, és
1: igen,
2: akkor
1: benne vagy-e vagy se.
2: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató céget csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a, 20%-a több fizetést kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni, ezt a lehetőséget. Hogy
1: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetésre.
2: Igen. Meg amúgy szerintem ez egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
1: És Igen.
2: Szóval, hogy ez a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, vagy egyikötök sem akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
0: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor hozzá. Tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése, ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900 ezer forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem? Azt hogy te be tudod kategorizálni magad valahova, és tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
2: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
0: Aha.
2: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
1: Igen, az tök korrekt.
2: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy két hónapot ingyen dolgoznak.
0: Az mennyire durva a férfiakhoz képest, igen, nem? Tehát annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ez akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, ja, vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek, nem? Gondolom én. Tehát, hogy
1: ha vállalkozó.
0: Nem, hát hogy
1: akarod tudni?
0: Nem, azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozás, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, hanem van, hogy alkalmazottaid szóri. Vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
2: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt egy férfi és női dolgozók között.
0: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők ugyanarra a munkára.
1: Megkülönböztetés, fölveszik-e, ha nő, ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, ezer kérdés van benne.
2: Igen, igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
0: Hanem, hogy aztán erre is rámenjünk.
2: Aztán itt összehordja itt a témát a hallgató.
0: Igen.
2: Idehordja.
0: Na, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és mi van egy játék?
2: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
1: Igen. Tök érdekes, itt egy csomó írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
0: ez csak nálunk van. Tehát ez Amerikában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
2: Tudod, figyelj, hát van egy csomó, nézd meg.
0: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
2: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt vettem vissza az amerikaiak, nekik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
0: A tehát a sikerről, igen, de más, ha te oda mész is egy társaság megkérdezel. Aztán neked mennyi a brucsot, haver? Nem annyira.
2: Pedig a legtöbb ilyen tartom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem tudom, más. Azért.
0: Na jövő mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
3: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 ezer forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban.
7: A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban, és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint. Június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Jön a 10. jubileumi Total!

0: összes hazai kedvenced.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között. Családi napokkal, tesztvezetésekkel és exkluzív ajánlatokkal várunk. Ráadásul minden vásárlás mellé ajándék 4 fős VIP belépő jár a Richter Autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.
8: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
9: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
10: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
11: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
12: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy településen. Újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és a nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza.
13: A velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek.
12: Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. Mint elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Majdnem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, mindössze 5 az unióval kapcsolatos kérdést kellett megválaszolniuk. A nyertesek összesen 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak főképp vonattal, de busszal, komppal, sőt kivételes esetekben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Hatalmas földrengés rengés rázta meg tegnap a Fülöp-szigeteket. A 7,8-es erősségű rengésnek több áldozata és több száz sérültje lehet. A katasztrófában épületek omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki. A földrengés káros útjainak megsegítésére szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul, majd az ég záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra. Csütörtökön napközben keleten, észak-keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő. Visszaesik a hőmérséklet, 26-27 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van Camachom? Van Camachom? Nincsen Camachom? Nincs Camachom?
1: Mi az a Camach?
0: Nem tudod, mi a Camach?
1: Nem.
0: Camacho. Milyen fiú haverjaid vannak neked?
1: A nekünk nem szokott kamacsózni a kamacsaunk.
0: Nincsen kamacsó?
1: Nincs kamacsaunk.
0: Emeld fel a kezed.
1: Mi az, hogy kamacsó?
0: Ilyen folt a hondalat, azt hívják kamacsónak.
1: Kamacsónak? Nem,
2: hol hívják kamacsónak? Hívják.
1: A harmadik kerületben mi?
0: Kamacsó, nincs meg ez a sztori?
1: Nincs.
0: A kamacsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol fociedző volt, és focista volt, és elment fociedzőnek. És mindig nagyon izzadt. És a fölveti ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hónalban. Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen ó, foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamacsót, nézd már meg. Nincs meg?
1: Nincs.
0: Azért kérdezem, hogy nézzétek meg, hogy nincs kamacsom?
1: Nincs kamacsom.
0: Na jó, már úgy érzem, hogy van egy
1: kis. Elkasodom van egy, de az
0: ahogy csak. Beizzadtam egy kicsit, mondom már, Zsűl, van kamacsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamacsó?
1: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, az nem használja az egész világ.
0: Kamacsó. Kamacsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az inge, akkor azt mondja neki, nem, van kamacsod. Kamacsó, nincs hát, meg? Nem értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
1: Camacho,
0: igen.
2: Nekem még sose volt ilyen, hogy Camacho.
0: Nem volt Camacho, de előadás sose volt Camacho.
2: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
0: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
2: Egyszer a Szirin órában volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
0: Akkor volt Camacho?
2: Akkor mindenhol kamacsom volt. Nagy kamacsom voltam.
0: Akkor mostantól szólunk egymásnak, valakinek van kamacsója, jó? Figyelj, haver, van egy kis kamacsod, jó?
1: Jó, kamacsom
2: pisztolytáska.
0: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen, igen, igen.
2: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, vagy attól, hogy büdös vagy? Vagy egyik tőse félsz, csak
0: én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk?
3: Bizonyám. Van ám, fiú-lány.
0: Fiú-lány játékosunk van. Kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
3: 100 000 forint. KP.
1: Kes.
0: Tessék, itt van a teljes megnevezése, Camacho Mungiaro.
1: Camacho Mungiaro.
0: A Mungiaro oltás és a Camacho, az a Camacho Mungiaro.
2: Az egyik a mellékhatása a másiknak.
0: Igen. Camacho, megvan veled, vagyok Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tök bevett dolog, hogy Camachotok van. Tehát ez a gimiben is, mert nagyon sokat mondogat, hogy van Camachod.
2: Lehet, hogyha ha izzadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
0: Igen, az nem lenne a pajzsmirigyem működése.
2: Igen. Lehet, hogy akkor újra.
0: De szaunában se izzadsz?
2: Hát oda nem megyek be, nem vagyok hülye.
0: Tekintettem, hogy más emberek, akik szintén ott szaunáznak.
2: Tehát egyrészt, másrészt pedig az egész koncepció szerintem egy ostobaság.
0: Micsoda?
2: Hogy menjek be egy fadobozba, ha meleg vagy, büdös. Hát milyen vagyok?
1: Ráizzadott másodta izére ülök én.
2: Meg látom ezeket a középkorú faszikat, akik vakargatják az ágyékukat ezeket a helyeket.
0: Jézusom, te milyen helyen szaunázol?
2: Én csak a tiédet látom eddig.
0: Igen. Jó, én szoktam középkori faszikkal szaunázni, vannak ott középkorú nők is, de egyébként azért igen, hát néha beülnek ilyen érdekes fürdőröpedőbe.
2: Van egy ilyen indokatlan önbizalmuk ezeknek az embereknek.
0: Ezek szétdobják a lábukat, igen.
2: De van egy
0: ilyen attitűd. És néha vakarnak egyet a zsákon.
2: Igen, aztán kiülnek, visszaülnek a Citroën Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatok is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
0: Igen, szemtelenül nézek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag
2: bélig. Ezt akarják.
1: Korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
2: Leszek én még ilyen maga biztos, mint ezek az emberek?
0: Soha. Korral vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregem, annál jobban megy össze a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja el, értettem, akkor tulsz hülyén piromkodva takargatod magad.
2: Igen, és azt
0: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
2: Hogy ez narancsbőr, vagy furcsa rákezdés. vezető kijön az
0: asztal. Heti háromszori szauna, gyerekek. Heti háromszor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, stroke, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti három szauna nagyon durván leviszi a rizikóját.
2: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a szauna, csak ott nincs folytó meleg.
0: Tehát, ott valaki nem nyomja a heréjét az arcodban.
2: Igen. Tehát,
0: nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
2: Nem?
0: Hát nem, hát azért nagyon nem.
2: Mi van a krioszaunával például?
0: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott -100 fok van.
2: És mi van, hogy az egyiket csinál a másik után?
0: Lehet egyébként.
2: Van ilyen?
0: Lehet, persze. Tehát elmész, kriózol egyet, edzel, és a szaunázol egyet.
2: Ezt kiesik a tömés fogadva.
0: Igen, ezt kiesik az amagától, és kapsz egy sztrókot, összeessel, és még be is szarsz. És még ott a kriózban össze is mosod.
2: Tényleg, ez egy akkora, te kipróbáltad valaha, hogy így a, mit tudom, 60 fokra átmész, mínusz 150?
0: Az, hogy egyből, az nem, de hideg vízből a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az nem biztos, hogy jó.
2: Ez nem olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak, tudod, a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. Ember! Én itt pihenni szeretném!
0: Igen, de annál nincs jó, ha nem mentek szauna után hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezolenzol és
1: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána hidegbe?
2: Mert nem tudsz cigizni a szaunába.
0: 15 percig nem lesz
1: hidegbe. Vizes
2: lesz a papír.
0: 15 percig nem lesz hidegbe. Normális. Hát normális vagy.
2: De úgy, hogy belemész ebbe a merülősbe rendesen.
0: Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát az
2: a pömpölő ilyenkor.
0: Tessék? Hát figyelj, ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Hát szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakkokat, meg minden, gyerekek, szaunázzatok.
1: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testen ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
2: Na ez meg a másik.
1: Nálatok miért lehet?
0: Mert nem ugrunk.
1: Nagyon
2: szerettem,
0: hogy nem ugrunk. Hát szerintem.
2: Ilyen, ugyanis szokott gondolkodni.
0: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
1: Más a meleg.
0: Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít. Ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is olyan hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Hogy ott
1: megáll a szíved.
0: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna. Azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
2: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítem a telefonomat, és egy 3 órá később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
0: Azt mondják, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
1: Aha.
0: Ez milyen érdekes? Tehát, hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, barom izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert már nem érdekli őket.
2: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
0: Igen.
2: Igen.
0: Úgyhogy én imádom, én nagyon élem, én megyek két.
2: De akkor ezért az, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
0: Hát ne packázzál, nincs szégyenérzetük. Nincs szégyenérzetük. A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Okay. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Micsoda
0: lelkesedés! Azt a micsoda, kitörő életigelés.
2: Andi, a szaunába jöttél?
0: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckét. Hát Balázs, ez nagyon kevés lesz.
4: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
2: Hát mert nem voltál szaunázni?
0: Nem mész szaunázni, Andi?
4: Most én szoktam, igen.
0: Szoktál, tényleg?
4: Igen.
0: Az nagyon jó, és bemész utána a hidegbe is?
4: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
1: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
0: Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
4: Igen, én szeretem.
0: Ne csináld.
4: A fiammal sokat nézzük, igen.
0: Igen?
4: Aha.
0: Hát ez milyen kedves kis program.
2: De a fiad ott van? És most segíteni fog neked?
4: Madridban van éppen.
0: Ja, játszik a Madridban, hogy mit csinál?
4: Játszik, dolgozik.
0: Dolgozik Madridban, aha.
4: Igen.
0: Nagyon jó van. Jó van ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, jó reggelt.
5: Sziasztok.
0: Hello.
5: Sziasztok, hello.
0: Várj, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
2: Madridból.
0: Madridból, és Andi fia vagyok.
5: Majdnem, igen.
0: Azt mondja, hogy
5: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Ladamérről.
0: Győr, jó van.
2: Győr Adamér.
5: Győr Ladamér.
2: De Ladamér, bocsáss, mert nem akartam meg
0: benne. Ladamér. És miért Ladamér?
1: Ladával.
0: Ki megy oda Ladával? Ladamér. Lada.
2: Győr Ladamér.
0: De mit csinálsz, mit dolgozol?
5: Hát igen, itt a megyébe foci edzőként.
1: Hát akkor így.
2: Hát egy nyugodt életnek hallom.
0: Igen.
5: Hát nem csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
1: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat.
5: Igen, igen, igen.
1: Na majd meglátjuk.
0: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz. Na most nem, most azt mondom, hogy nem tudom, egyetemi tanár vagy sportkommentátor, de azért egy foci edzőnek nem kell...
5: Van egyetemi végzettségem is egyébként.
1: Miből?
0: Mibű?
5: Nemzetközi közgazdaság.
0: Oda nézzél!
1: És akkor miért lettél foci edző?
0: Hogy keveredtél így korpa közé?
5: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek. Van azért polgári állásom is emellett.
0: Na, te is öntöd be balról a szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
5: Abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
0: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is nem. Mondjál valamit a bíróra, most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
2: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
0: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
5: A sárgát.
0: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
1: Igen.
0: Oké. Okay. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
1: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdeted. Ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon? Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína, Németország?
0: Jó, de húzz az
5: Argentína, Németország.
1: Argentína, Németország. Andi, mit mondtasz?
5: Nem tudom, mi volt a három.
4: Spanyolország, Olaszországot mondom.
0: Spanyolország, Olaszország. Aha.
1: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína, Németország.
0: Jó.
1: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez Andi? A kérdés. Andi, mi a tippet?
0: Mondja szám.
4: Tippem. 16.
1: 16, Márk, mit mondasz?
5: Hát 16 sajnos, igen.
0: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
4: Én tippeltem.
0: Ne csináld!
4: Csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat körül. Nem.
0: Aha, de mégis rutinos a Márk, meg letippelte ugyanazt, ügyes. Hiszen egy durva vezet. Nagyon
5: hát én tudtam ezt, ha elárulhatom.
1: Semmi
0: szükség lenni.
1: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
5: Hát talán a... Nem is tudom, a Miami stadionjában.
1: Miami stadion, mit mondasz, Andi?
4: Mexikóban.
0: Nem, a jó ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
1: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
0: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
4: Igen.
0: Igen. Lehet az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
4: Sziasztok!
1: Puszi, hello!
0: Márk, neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
6: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
0: Na?
5: Hú, de jó, köszi!
2: Ez mennyi szotyi?
0: Ez egy 6 kiló makuka.
5: Hát, Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
0: Na, kivették a fogaidat?
2: Regesz jóban vagy?
5: Igen. Hát már tudod, de egyébként.
0: Komoly fog műtét. Igen, több csatornás gyökérkezel, és mindkét oldalon.
2: Volt egy komolyan berekedés egy meccs után.
0: Igen, felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is jó, akkor sok tejport. Jó,
5: ciao. Köszönöm szépen.
0: Hello.
1: Hello, Vela.
0: Mai magyar meccsrefogadás.
1: Van ma magyar meccs?
0: Na, kivel játszanak?
1: Kazasztánnal, nem ma van?
0: Tessék?
1: Nem ma van a kazak meccs.
0: Kazak meccs van ma?
1: Igen.
0: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, bőrületes tempóval.
2: De itt vagy valahol máshol?
0: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
1: Magyar-kazah válogatott meccs.
0: Tét nélküli barátságos.
1: Hát ezt nem tudom.
0: A világ legjobb éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
2: De ez hol lesz helyileg? Ez,
0: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
2: De hol?
0: Kihinn a Hősök terén.
2: Itt van egy jó focipálya mögöttük, itt Szakó utcában.
0: Szerintem Dorogon, valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
2: Debreceni Nagy-Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
1: Felkészülés, itt nem barátságos, a tecsém, felkészülés.
0: Hova készülünk? Most van a VB.
1: Hát a következőre.
0: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendezek. Az a baj, mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny. Ezt most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
2: Szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk őket venni rendesen.
0: Igen?
2: Igen.
0: Annyi, hogy 4-1 lábú jön, 3 vak.
1: Az mindegy.
2: Nem ez volt a kérdés?
0: Két félkezük. Na jövünk mindjárt a hírek után.
7: De durva ez. Egy kis deó. És már felfrissülve. Jövünk vissza.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor
9: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomag 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
15: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
14: Akkor irány az Érdi Autocentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
15: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
19: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
6: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen.
1: Döntés született a devizahitelesek ügyében, újra elérhető a vonatinfo. Több száz fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, megszületett a döntés a devizahitelesek ügyében, felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. A javaslatot a Tisza párt két képviselője nyújtotta be. A bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény viszont lehetőséget ad arra is, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a felülvizsgálat. Nem a napi hangulat döntene az utakon, törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Erről Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke beszélt.
2: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Már most korlátozni kell a vízfogyasztást egy magyarországi településen. Zala-Szentgrót önkormányzata még a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a vízmű nehezen bír a megnövekedett igényekkel, és korlátozást is el kellett rendelni. Tilos a locsolás, az autó és útmosás, de nem lehet tölteni a medencéket sem a településen. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A MAVIR adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, főként a naperőműveknek köszönhetően. Szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Újra elérhető a vonatinfo, a közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. A vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhető. Ma délelőtt kevés felhő lesz az égen, délután viszont nyugat felől beborul majd az ég, záporok, zivatarok is megjelenhetnek. Délután mindezek ellenére 30-31 fokban bízhatunk. Holnap napos és felhős időszakok váltakoznak majd, csak estétől számíthatunk esőre, záporokra. Csütörtökön napközben keleten, észak-keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő. Visszaesik a hőmérséklet, 26-27 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
1: Most már nem reggel, ez már délelőtt.
0: Egyébként már délelőtt van.
1: Napfényes nap közepe van.
0: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
2: A busz már best-off?
0: Már best-off van, kézzel, de így elrohant az idő.
2: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
1: Jó, fizetés hát emelést ad nekünk?
2: Ő nem tud sajnos.
0: Igen.
2: Azt itt kell kérni.
0: Hát engem felejtsetek el, eztektek.
1: Nagyon vicces, hogy hallottam Balázst gumiról beszélgetni a gumisával.
0: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
2: Mert miért nem szólsz?
1: Felinek van a garázsba három.
0: Felinek mindig van a zsebébe gumi.
2: Mindegyik őtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
1: Lehet, hogy három döglöttyes lesz benne, de ott lesz.
2: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
0: Használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted, bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja, a másik oldal július közepére
1: nem
0: érkezik
1: meg.
0: Nem
1: ezt mondta először, azt mekkora?
0: Ja, kérdezze, mekkora? Mondom, hogy jön ez most ide? Ja, mondom, 16/R/19/120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek hármas, érted?
1: Van ez, én azt mondom, hogy videójáték, amúgy...
0: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címenek legyen gumi.
2: Mondjad, hónapra itt van.
0: Figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín tényleg. Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz.
1: Nekem is mondom, de hozzá már nekem is.
2: Nem baj, ha áll kettő otthon.
0: Igen.
1: Vagy köszönj bele virágot.
0: Kontinentált réleteket hozzá már légy szíves, igen.
1: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
0: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000-et, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit. Nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakörben, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amik megismerik azokat a generált képeket, amit az AI csinál.
0: Igen, itt az adat, hogy az Aviva Biztosító Társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelműen így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kárkifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért biztosítási csalás, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e, volt-e helyszínen, és hogy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
1: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyára?
1: Ismerem, nem.
0: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél.
2: Nézi a gyíkot meg a békát.
1: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem
2: bírja. Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
1: Igen, a hormonos már érdekel, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjen.
0: Ott megyek a kocsival.
1: Ez a rádiójáték.
2: Aha, ez semmit nem.
5: Sem megy a pózna tetején, nincs fészkünk.
0: Nincs fészkünk, ott ül a pózna tetején.
1: Fölvette.
0: Azért a következő a pózna tetején. Figyelj, ott egy másik pózna.
2: Van fészke, de nincs mindig, te sem vagy mindig otthon.
0: Ott is ül.
1: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólya fiúkat
2: csinál. De már hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
1: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
0: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarak

0: lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a nap közbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
2: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek? És este van iszonyatos Tibor, de van, amit gólya. Mi nem látunk?
2: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek ilyen, el, megszületnek májusba. És
3: ezek olyan gólyák, akik ivar érettség még nincsen náluk, és azért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
0: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak
3: nem vagytok. Nem most születtek.
0: Hanem tavaly?
3: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek, nem szaporodók képesek még. Így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
3: De
1: nem
3: nincs
1: építenek
3: fészket.
0: Miért nem épít?
3: Mert nincs még párjuk.
0: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy
1: fészket.
0: Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
3: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
0: Na de attól a fészke még ott van.
3: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
0: Mi most a pálfóznál
3: haverokkal beszélgetünk.
1: Beszámolok.hu per gólyák.
2: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
3: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, hát, az azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
3: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
0: ugyan a lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
1: Láttam tegnap este kártyázt. Egy iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
0: Dobáltad őket,
1: komisztában. Vettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Hogy béka!
2: Azt írják, hogy BMW-s gólyatában. Ők se szexelnek.
1: BMW-s gólyatában van, tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
2: Azt írják, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak rajtatok, igen.
4: Kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
0: Ó, persze. Balázsék
5: a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés a minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen, és megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom, milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
2: Soha többé szúnyogok.
1: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyét, a termékeit. És gondol arra, hogy itt hirdet ebben a műsorban, ez nagyon kedves. Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után. 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk van most.
2: Ebben tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
1: Igen. 10 évnyi szúnyogriasztot tudunk adni.
0: Hangyaírtógél.
2: Ezzel kell most leállapozózni a házadat.
1: Azok a hangyák kikerülik, kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
0: Az Obival együtt.
1: Az Obival együtt megették.
6: Halló, Balázsék.
1: Igen.
0: Ügyes vagy.
1: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy, hogy hívnak?
6: Endre vagyok, sziasztok!
1: Endre!
2: Ó, milyen jó hangod van, Endre!
6: Kamaszod, köszönöm!
1: Kamaszod! De tényleg jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Géj, mint ugye géj, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk! Géják!
6: Nagyon szépen, köszönöm!
1: Hol hallgatsz minket?
6: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
1: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
2: Gergely Kristóf
1: hangod van, igen.
6: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
2: Hát azért.
0: Ez nem volt szép.
1: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
2: Én nagyon meghallgatnám a Steiner Kristófot ezzel az orgánumban.
1: Semmi baj az, hogy
6: itt van a szomszéd, bodolom a telefont, hogy gondoljátok.
1: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldtünk egy ajándékcsomagot, mi nem válogatunk a hallgatóink között.
6: Gondolom, homokozó készlet lesz.
1: Isten mindenit.
0: Na, jó.
2: Ugyan, nagyon szépen nagyon köszönöm. Ma.
1: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsíped, meg tudod nézni.
6: Csáó, csáó. Én a 10 a partján,

0: Sziasztok!
1: Milyen hallgatók bebotlunk?
2: Óriási
1: hallgatóink vannak. Na jól van.
2: Az igazság, hogy nem dönthette, hogy hetero lesz, hogy meleg, mert ez a hangon nem vették volna be sehol.
1: Igen. Jól van, mi van holnap? Holnap?
2: Holnap szerda lesz.
1: Az holnap szerda, csak a váltásra kérdezem.
2: Jövök,
1: hogy...
2: jövök, és most csak kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is
1: fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen,
2: és
1: igen,
2: amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
1: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
2: Bizony.
1: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszékel és nyögés, és fetrengés. Tehát óvatosan.
2: Szerintem ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggény nekem de fogunk járni, tudod?
1: Jó.
2: Fentlent.
1: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
2: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltak evőversennyé változtatni ugyanezt a programot a fekete mikivel, emlékeztek?
0: Tényleg.
2: Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
1: Igen, és mindenképpen legyen egy palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
3: Ő palacsintás Robi.
1: Őt úgy hívják, hogy palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő palacsintás Robi.
2: De ő nem lehet egy ilyen desszert napot tartani.
1: Jó, de akkor palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
3: hoz ő. Tudod?
1: Jó.
2: De úgy kéne, hogy minden kitelepülésre elvinni a palacsintás Robit.
1: Ja, ahol ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Csak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra!
11: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzön grillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ottali. Burger King. Pont ahogy szereted.
16: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
17: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygo-t vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
18: Volkswagen. Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
19: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
20: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
21: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most...

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hallgatják.

0: igazi mai sláger megy. Holnap hidegfront jön, ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a kollégák már ma reggel nem köszönnek, csak sóhajtoznak. Aki érzékeny a frontok érkezésére, annak ma nagyon rossz napja lesz. Mindenki más egyébként kap még egy kis nyarat 31-32 fokkal. Délután eleinte fátyol felhők érkeznek nyugat felől, aztán egyre több gomoly felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Bocsi, akik az mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint mondjuk most Lady Gaga-tól, aki áprilisban befejezte a Mayhemból turnét, de nem pihenget, stúdióba vonult, új zenék készülnek, viszont nem popzenék szerintem, mert ahogy mondta, a következő

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedd van, ugye hideg front érkezik majd, úgyhogy ma mindenki álmos, vagy ingerlékeny, vagy mindkettő egyszerre. Ezt kaptuk csomagban, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy meg kell dolgozzak a jó hangulatért, de most ütőzzelei órák kellenek, és nagyon rajta vagyok, hogy a nyári hangulat átjöjjön. Kezdek az olasz DJ-vel, Hypatonnal, mindjárt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 31-32 fokokkal még ma. A Balaton és a nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hidegfront holnap érkezik, de délután nyugaton már sok lesz a felhő.

Kentben, Angliában, a szülővárosához közel a vízparton, a közösségi médiában dobott egy üzenetet, hogy akinek van kedve, az menjen a megadott helyszínre délelőtt 9-re, legvacakabb időpont ever, de a suri és a munka ellenére rengetegen voltak ott,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: J-A-E-C-O-O. J-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új J-Co 5 és J-Co 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-Co, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-Co.hu.
6: Vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is.
7: A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Ó, ezt tudom.
10: Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben. Ez az! Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: hotel csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: holnapra ugye a meteorológusok hidegfrontot mondanak, hát ez sok munkahelyen úgy csapódik le, hogy mindenki furábban néz a másikra már ma. De túllépünk ezen, ebédeljünk együtt a kollégákkal, indítjuk hozzá a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
16: Jön a 10. Jubilóni Total Dance Club Rio!
17: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este!
16: Június 13-án a Budapest Parkban!
17: Captain Jack!
16: Peace Hunter!
17: Rocco,
16: LSDJ,
17: Fun Factory,
16: Master Blaster
17: és az összes hazai kedvenced.
16: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
18: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
19: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
20: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyotasakura.hu.
21: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termal Spa. Sárvár.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
1: Rádió
16: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Itt a Rádió Egy, itt a Daily Mix. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nálunk a következő hónapokban végig nyár lesz. Akkor is, ha hidegfront támad, akkor is, ha a szél fákat csavar ki, bár ilyen azért ne legyen. Mi hozzuk a fesztivál hangulatot. Ocean Drive, ezzel a zenével is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
2: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit

0: Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix után is végig zenélek egy újabb órát változatosan. Hozom majd a TikTok trend zenét Kato-tól, énekel majd Sam Smith, a kezdés pedig a nyár slágere Tóth Abigailtől és Accenttől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: annak az az a napok! Az Ajzsánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
1: Jön a 10. Jumelóni Total!

0: jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: változatosan.
1: Gratulálok a műsorhoz, nagyon-nagyon jó, és mindig ezt hallgatom munka közben, reggel, estig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
4: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbárral. Balalékresort.hu.
5: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ottali Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban.

0: Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
1: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
2: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Jön a 10. jubileumi Total

0: kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

egyet figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel

0: koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra!
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
9: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Autódaru, Kossvéber!
11: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
12: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
13: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott a lé. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Emlékeztek, ha bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
16: Ez a hűségpontok, ez a hűség, igen, soha nem volt nekem ilyen.
15: És apám ugye precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig adta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te.
17: Gazdagság, mi?
15: Mondtad mindenkinek.
18: Senkire vettél a sajtburgereket.
15: Figyelj, amit lehetett, az. Felesülésztem a szemüket, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
18: Kötjük a haverja, hogy mind nagyon éhes.
16: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
15: applikáció.
16: Vagy a másik véglet, vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűső pontot, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
15: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Közted is a cég között.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: hívja el a mi buli hangulatunkat? Hát azt kell, hogy mondjam, nem feltétlenül. Egy hidegfront miatt holnaptól újra egy picit szünetel a nyár feeling. Nyugat felől érkezik majd a borulás, ami hoz esőt is. Ez nagyon kell a földeknek egyébként. A hőmérséklet a hét második felére 26-27 fok lesz maximum.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarító

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megígértük ugye, hogy 2026 nyarán is intézzük a legjobb bulikat, nem hagyjuk a hallgatókat élmények nélkül. Már is mutatom, hogy a jövő héten hova juthatnak be velünk a Rádió 1-esek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: egyet.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyelj jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix. Juhász Gergő mellé ma Antónió áll bemixelni. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei óráért felel. Eldolgozgatunk együtt 5-ig, és mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Zotya írta, hogy 10 kilométeren át lehet araszolni az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Gábor pedig azt írta, kiégett egy tehergépkocsi a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél, kerülni kell, mert lezárták az utat. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Martin Garrix, Butterflies, ezt választottam autós barátaimnak, és most szól a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én.

0: Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
15: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
16: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
17: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
19: Volkswagen.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Emlékeztek, hogy bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
21: Ez a hűségpontok, ez a hűség, igen, soha ez nem volt nekem ilyen.
20: Várja, és apám ugye precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haveréddal. Figyelj, az volt az élet, te
22: gazdagság, mi?
20: Mondtad mindenkinek,
22: senki a sajtburgeret.
20: Figyelj, amit lehetett, az felesülésztem a szemüket, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
22: Őketük a haverjai, mind nagyon éhes.
21: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontot, se üzemanyagkártyát, se
20: applikáció.
21: Vagy a másik véglet, vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem, ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy pontot, hagyjál békén.
20: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Köztel is a cég között.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

Ez a Rádió 1, 16 óra 40 perc közlekedési infók. Kaptam üzeneteket, Budapesten bedugult a Hegyalja út, az Alkotás utca, a Budaörsi út, lassú a Bocskai út, az Irinyi József utca és az Október 23-a utca is, lassan halad a Ferenc körút. Niki azt írta, hogy a 10-es főúton Süttön félpálya lezárva a 63-as kilométernél baleset miatt, és mintegy 10 kilométerrel lehet araszolni az M1-esen Budapest felé haladva Piatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: rock igazi mai sláger megy. A Rádió 1-es DJ-k közül Jauri és Christopher érkezik ma este a World is Mine Radio Show-ba. 8-tól zenél a diszkos hit, a folytatásban pedig Antonio 5-től 6-ig a Live Mixben Juhász Gergő mellett. Nagyon szuper délután mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forint.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymást?

0: mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között. Család

0: Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beach barral. Balalékresort.hu.
7: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
8: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termal Spa. Sárvár.
9: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Antónióé a ma délutáni Rádió egy live mix. Fehér pólóban vibe-partizunk mind a ketten. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió egyesek, kellemes délután. Szia, Geri! Feldobjuk a délutánatokat igazi mai slágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával, amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió egyen a délután live mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót, látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.

0: igazi mai sláger megy, a rádió egy live mixet halljátok. Ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS. Jó hallani, hogy újra Antimixel, már vártuk, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír: Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlete Dávid Kőtelekről. Köszi Dávid, imádunk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket. Ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így, én imád, de ha azt hiszed, hogy viccelek, nem, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halál komolyan.
1: Jó,
0: teszem. Megdobtad, tényleg.
1: De esküszöm. Feldobtad.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van. Egy biztos. Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás halk közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

0: Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem már jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antonio mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi.
1: Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egy

0: és szia, Süsü! Süsü az én örökbefogadott gyönyörű vakiskutyám. Reggel Kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt. Most pedig be van neki kapcsolva a rádió egy, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia, Süsü! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi. Imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston terrieremnek holnap lesz a születésnapja.
0: Jaj, Istenem! Ölelgess
1: meg az én buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Már is érkezik Medúza és a Bad Memories. Még szó hozzá, biztosan remixben. Itt a

0: üdvözlettel, Ruci mester.
1: Jaj, nagyon szívesen.
0: Sziasztok, ha kutyapanzi ott vagy napközét keresnétek, keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hello, Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első. Köszi a jó pörgést, így munka után kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlettel Bálint. Viszont kívánjuk, Bálint.
1: Viszont nagyon kívánjuk köszi. Minden Rádió egyes hallgatónak. Boldog nyarat.
0: Még több Antónió a World Is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton 11 és éjfél között. Fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni, és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán sírása vége.
1: Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt hagyom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mait, mindjárt kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, Purple Disco Machine-nel és a Hörzzel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0-20-3-111-111.

0: és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
1: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
0: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
2: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
18: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
17: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
18: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
19: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között. Családi napokkal, tesztvezetésekkel és exkluzív ajánlatokkal várunk. Ráadásul minden vásárlás mellé ajándék 4 fős VIP belépő jár a Richter Autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.

0: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Jön a 10. Jubilómi Total.

0: nyereségjegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzön grillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott a lé. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
5: Rádió
0: egy. Indul Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Faceless-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello Erzsi, hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faceless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjem?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faceless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1-et halljátok. A Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Baleset van a 10-es főúton is, Sütő térségében a 63-as kilométernél. Itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Most kapcsolom közben adásba. Parancsolj!
1: Réleg újabb számát kérem, és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól, és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló. Jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes. Na akkor Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband?

0: számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron.

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrok egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Búrolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Szemfeltett kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz, szemfeltel jön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió Egyet hallgatjátok.
2: Én is.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. István, parancsolj!
1: A Ray Daltont kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Hát legyen a kis Balázsnak, a Frikinek, és üzenném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön, és a Blood Running. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Célvédő sérülés? Bízd

0: magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ózont, ami rengeteg élménnyel és

0: tettél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj július 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
9: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
1: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: És közben egy tökéletes, abszolút modern nyári slágert indítottam el Alex Kenji-től. Ki kéri?
2: Szia, Lóránt vagyok.
1: Szia, Lóránt, és ki kapja, kinek küldjük?
2: Tétének.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lát.

0: pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zene hallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől az Éres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni. Ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig. Illetve az Éres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé. És akkor Kájgótól kérnék még egy falt.
0: Nagyon köszi először is a közlekedési információkat, megkapott Kájgót is. Kinek menjem?
1: Aki a dugóban ül, mindenkinek, aki bevett.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Lívia vagyok. Fastboytól kérnék szépen egy dalt.
0: Intézem neked már is a Fastboyt. Kinek menjem?
1: Családomnak, lányomnak, Lolának és a fiamnak, Benjaminnak.
0: A tiétek ma este a Fastboy és a Good Life.

0: exkluzív vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az univerzum.

0: októbertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
1: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
3: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
6: Lóerők éjszakája, június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
7: Szemét
8: levittem.
7: Villany
8: befizettem.
7: Klíma
8: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.

0: Markó, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
3: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy csak igazi mai sláger, mely indul a diszkosi trédiósó a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál. Én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt megjegyzem a publikum, jó magam, Hanvai PJ, itt leszek egészen este 9-ig.
0: Hello, hello, szavaztok!

0: Dörzsi mai sláger megy, Diszkos és Rádió Show, DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepetek, névnaposokban többek között a Félixek, Anna Bellek, Anna Marik, Boldogok, Diánák és Feliciának, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila.

0: születtem, 6. huszadikán, meg a jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésemet ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki, az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen, és még Imaya Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot, Hugh Gellemeze, Ultranatéval és Imaya Angel, Moving to the Sun, ezt mindhárma játsszuk ezután.

0: elején voltam az Üvegház diszkóban, ami Balatonlelén van. Most ugye Balatonlelén fog játszani, nem az Üvegházban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia feel ennek az egésznek.
1: Én pedig most szombaton Népüzei klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottuk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunaújváros most szombat, a folytatásban meg eredeti valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelent.

0: tartalmú Adrian színnevelő diszkosit a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, diszkosit legközelebb ugye július 2-án lesz, csütörtökön érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Előbb említetted volt, hogy ibizai parti lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem és régi fényképeket szedek elő, és most tartok körülbelül 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Roxy Ibiza volt akkor, és itt egy kép, ahol a Bárány Attila, Pataki Ádám Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-ben.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész

0: megjelenést jön megint egy ilyen.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borzós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: kóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól ilyenkor keddesténként. Ő érkezik most, Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a

0: greu misiunat și eu mi-a
1: radio show azon al folytatódik a rádió egyen. The World is Mine radio show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: Kérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Sziri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Pontosan ilyen szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Birdman Radio Show-ban.

0: marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. De ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence,

0: Christopher.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
1: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával, AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en.

rajta nőttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen, úgyhogy én abszolút rajta nőttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Thales Kenji-től a Bambuléjó, csak itt a Rádió 1-en, Hold Is My Radio Show.

0: érkezik Ultranate, Jugel, valamint az Imael Angel formáció és a Move into the Sun, ami egy igazi magyar sikertörténet. Hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Christopher, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügyen ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügyeltől. Az Ultranate-ét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként, ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügyel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon király vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem ők fognak minket hallgatni, utána megint tudod, hogy tanuljanak tőlünk újra.
0: Úristen. Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk. Akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik, tehát Hügyel, Ultranate és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is my

0: év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a House érához, és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a 30's Mind Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában, vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázom.

0: Ease My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó, egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég, hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

másnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jön már is Sam Felt!

nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új album, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a

Szívvel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexa. A Faithless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered?

1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az Élő Kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra,

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb